0: mindenki repcsorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem, ez a jó az elmúló években. Nekem örökké repcsorog a véremben.
1: Zegléd Rádió.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Marad az idei 7,5%-os gazdasági hiánycél. Borul többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A dollározások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így, pedig rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég, szeretlek így, és akkor is, ha neked mi

0: A Ceglédi Rádióban.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, magyar tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Vörös Nandi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Cegléd hangja, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolnak a 0635-925-925-ös SMS számon, persze csak ha van kedvük. Írhatnak még a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra, ide e-maileket várunk, és van még a Facebook oldalunk, a facebook.com/ceglidradio, néha-néha itt is jönnek üzenetek azért. A mai napon ismét visszatér a vegyes vágott, én már csak így neveztem el ezt a fajta adást, amikor is több bent maradt kérdést, amit már korábban föltettem, de nem tudtam minden választ elmondani, újra előveszünk, és hát most a végére járunk ezeknek a témáknak, úgyhogy ha gondolják, ezekre is válaszolhatnak, de minden kérdésből csak egy pici időnk lesz, mert egészen pontosan 4 kérdést veszünk elő a mai adásban, ezek pedig nem lesznek mások, mint a mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Aztán itt lesz az a kérdés, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért? Illetve jön az a kérdés is, hogy tud példát mondani pillangó hatásra a saját életéből? Végül majd a mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek című kérdésünket teszem föl, és hát a bent maradt válaszok jönnek majd sorban-sorban, de ha valaki még ezekre mindenképpen válaszolni akar, mert annó lemaradt, akkor azt is megteheti, és majd igyekszem sorra keríteni azt is, aki ebben az adásban most a következő 2 órában ír nekünk. Jöjjön is akkor az első kérdésünk, tehát mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon, és a bent maradt válaszok. Ülök szépen nyugodtan a buszon, erre folyamatos kattogásra leszek figyelmes, hát a bunkó körömcsipesszel vágja a körmét, azt hittem, ilyen csak Magyarországon van, de később külföldön is találkoztam ezzel a jelenséggel, innen is szégyelje magát mindenki, aki ezt megteszi, ezt Marci írta nekünk, és hát igen, köszönjük szépen, hát meglepő dolog, amikor erre leszünk figyelmesek egy járaton, mert hogy ez elég intim dolog, lesz aztán még olyan, én már láttam a válaszokat, ami még intimebb ennél, de igen, hát ez is minden esetre fura. Vagy hát amikor volt egy kérdésünk korábban, hogy kik a legidegesítőbb kollégák, vagy az olyan szokások, amit a munkahelyen csinálnak, és ott is volt körömvágós történet, erre így visszaemlékszem most. Mindegy, menjünk is tovább. Ültem a trollin, amikor felszállt egy középkorú vak férfi, nekem háttal állt meg, ezért megkocogtattam a hátát, hogy üljön le a helyemre, és már nyúltam volna oda segíteni neki, hogy segítsek megtalálni a helyet, mire elkezd velem ordítani, és szó szerint ordítani, az egész trolli minket bámult, hogy én mégis mit képzelek magamról, mit érek én hozzá, mit parancsolgatok neki, stb. Úgyhogy fogtam magam, és visszaültem a helyemre, teljesen megsemmisülve. Ezt Attila küldte nekünk, és hát igen, hogy mondjam, a látássérültek nem mindig nyitottak arra, hogy segítsünk nekik, mert már elég magabiztosak, és nem feltétlenül van segítségre szükségük, de ez a reakció szerintem akkor is mindenképpen nagyon szürreális, miközben nem akartál semmi rosszat, hát tényleg fura. Na itt a történet, amiről az előbb meséltem. Debrecenbe utaztam busszal, úgy kb. 3 évvel ezelőtt egy szép koranyári napon. A baloldali ülés sorban ültem, amikor is a bambulást félbeszakítva a jobboldali ülésen mellettem ülő lány, megpillantottam és olyan furcsán mozgott, fészkelődött a szoknyája körül. Sajnos hamar észrevettem, hogy mit csinál, éppen tampont cserélt. Nem akartam hinni a szememnek, volt vagy 35 fok, a busz teljesen koszos volt, ő meg a szoknyája alá benyúlva cserélte a tamponját, ezután, mintha mi sem történt volna, nyomkodta tovább a telefont. Írja nekünk Erika, és hát igen, na, a körömvágás is kemény, de ez azért nagyon durva. Vannak azok a helyzetek persze, bár még soha nem voltam hölgy, hogy meg kell csinálni, de hát ez akkor is nagyon, hát nem tudom, csak lehet találni valamilyen félreeső zugot. Hát mondjuk, ha messzire utazik, akkor nem tudom, de akkor is nagyon furcsa ez így. Tényleg szürreális, és hát ez a kérdésünk. Mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon? Ezzel a kérdéssel megyünk tovább a zenék után is, mert még van válasz, de jön 4 további kérdés a mai adásban. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Hol égszel a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

emlékszel a szavakra, melyeket csak mi ismertünk? Az előszobából telefonáltunk,

0: A vegyes vágott kiadását hallgatják, kedves hallgatók, harmadik alkalommal tartunk ilyen adást, amikor is több bentmaradt kérdést kipipálunk, úgymond, úgyhogy minden bentmaradt választ most ezeknek a kérdéseknek a kapcsán felolvasok. A mi volt a legszürreálisabb élménye a buszon kérdéssel kezdtünk, és már csak egyetlen üzenet van ebből a témából, lássuk. Buszsofőrök nem tudták használni az új MÁV-os rendszert, ez már nem a bármelyik buszra jó, hanem ami csak arra az egy járatra rendszer. Egyikkel, gondolom sofőrre rájöttünk, hogy percekkel előbb nem olvassa be a gép a jegyet, mert persze pontosan van ráírva, hogy mikortól aktív. Egyik alkalommal meg amúgy már máskor egész jó fej sofőrrel mentem, mikor is sietve ért a megállóban, így a jegyem nem volt elfogadható a gépnek. Mutatom, hogy erre a buszra van, meg is állapítjuk, de mint akit megszálltak, elkezd szitkozódni, hogy miért kell online jegyet venni. Zárójelben írja a hallgató, hogy 5%-kal olcsóbb, én meg munkanélkül vagyok, plusz nem szeretek aprót hordani, és amúgy is mi köze van hozzá. Zárójel bezár. Meg, hogy ennek semmi értelme, én is jó hülye vagyok ezzel, meg mindenki, aki így veszi, és legközelebb fel se engedi a buszra, akinek ilyen jegye van. Nem értettem hirtelen szó szerint, mint akit megszálltak. Múltkor még ott poénkodott a kis vizével, hogy jaj, nem Pál, ezt kellett volna hozni az esti műszakra. Most hirtelen ez jutott eszembe meg az, amikor óvodás gyerekként színészeket megszégyenítő krokodilkönnyes játékot adtam elő, hogy ülőhelyet szerezzek magamnak, mert hogy nagyon elfáradtam az oviból a buszig, majd amikor felállt először 4 ember a 4-es ülésből, majd összesen vagy 5-6 ember, az első helyen, ahonnan felálltak, nekem nem felelt meg, végül tehát 6 embert sikerült felállítanom. Egyébként tényleg ez is szürreális, mikor egy óvodás miatt 6-an is felállnak, de az eleje az még inkább az, mert hogy az a helyzet, hogy ezt a jegyrendszert, vagy ezt a online vásárlási lehetőséget ők maguk vezették be, hát nehogy már akinek el kell fogadni a jegyet, az panaszkodjon, vagy legalább figyeltek volna tényleg arra, hogyha egy pótlóbuszra az ember hamarabb felszáll, 12.31 van a jegyen, ő meg 12.28-kor megpróbál vele felszállni, hát fogadja már el az a rendszer, de hogy semmiképp se az utassal perlekedjünk emiatt. Szerintem tökre igaz, hogy miért nem olvastam nevet, az meg azért történt, mert nem írt nevet a kedves hallgató, de az üzenetét köszönjük szépen, és ezzel a szürreális buszozás témát kiismerítettük. Jöjjön a következő, ami nem más, mint az, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és nem érti, hogy miért. Ugyebár ez is egy érdekes adás volt, kétféleképpen tettünk fel hasonló kérdést. Ez konkrétan arra vonatkozik, hogy mi az, amit ön semmiképp se venne meg. Volt egy olyan témánk is korábban, amikor arról volt szó, hogy választhatna egy olcsóbb alternatívát, mégis a drágát választja. Itt viszont olyan termékeket, szolgáltatásokat kerestünk, ahol hát egyszerűen nem érti, hogy miért költenek erre pénzt az emberek. Zsuzsanna azt írja, hogy méreganyagok, gyógyszernek becézett szerek, élelmiszernek hazudott trágya a gyorséttermekben. Teljesen jogos. Igazából az ízélmény az lehet, hogy jó, de túl sok tápanyagot nem viszünk be ezekkel a dolgokkal. Hogy mit becéznek gyógyszernek, milyen szereket, azt pontosan én nem tudom. Nem, én régen a gyógyszerben se hittem, de erről már beszéltünk korábban. Igyekeztem minden betegséget, megfázásokról van szó, persze nem komoly betegségekről, de mindent kihordani lábon, és utána egy idő után rájöttem, hogy egy fejfájás csillapító, vagy egy gyomorsav csökkentő, azok mégsem az ördögtől valóak, úgyhogy azóta már én is használok egy-két ilyet, de tényleg túl sok olyan dolgot viszünk be a szervezetünkbe, amit aztán nem kellene bevinni. Ezzel a kérdéssel megyünk tovább a zenék után is, tartsanak
1: velünk! Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.
2: Volt egy

0: hallgatom össze vegyesen kérdéseket a Cegdét hangjába, kedves hallgatók, ezek mind olyan kérdések, amiket korábban már feltettünk, és maradtak bent válaszaink, úgyhogy most mindet igyekszünk kipipálni, egyel már végeztünk, most ott tartunk, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért, és már ír is nekünk Kata, vagy hát írta annó, hogy koffeinmentes kávé. Én egyébként szintén így voltam bele, hogy nem értem, hogy akkor mi értelme van, mint a koffeinmentes energiaital is kicsit ilyen, hogy valaki egyszerűen szereti az ízét, és nem akar koffein bevinni a szervezetébe, és akkor megpróbál egy ilyen kávét meginni, miért ne ihatna meg, hogyha a kávé íze miatt issza, nem pedig a hatása miatt, úgyhogy szerintem ilyen szempontból érthető. Azt írja nekünk Krista, hogy tetoválás, és egy olyan smiley-t tett mellé, amikor így befogja a szemeit a kis Maki. Nekem is van tetoválásom, egészen pontosan 5 darab, és még szeretnék is, úgyhogy én ezt nem adom. Azt megértem, hogyha valaki semmit nem szeretne a testére, vagy nem szeretne egy pici kínzást kapni a bőrére azért, hogy ott valami emlék maradjon, meg azokat is megértem, akik megbánták, hogy tetováltattak, de én nem bántam meg egyiket sem, és valószínűleg lesz is még, de persze tökre értető, hogy valaki ellene van, vagy nem tetszik neki. Azt írja nekünk Walter, hogy a szénsavmentes ásványvíz, illetve virágföld. A virágföld azt szerintem olyan szempontból érthető, hogy nem mindenhol van termőföld, ahol az ember ültetni szeretne, oda kell vinni valamilyen szintű termékeny talajt, és azért meg lehet azt venni. A szénsavmentes ásványvíz az viszont tényleg olyan, hogy az ember, hogyha a csapból is tud engedni szénsavmentes vizet, akkor miért ne ihatná azt? Persze, hogyha olyan szerencsések, mint mi itt Cegléden, hogy iható, és egyébként szerintem finom is a vízünk, akkor ezt megteheti, nem mindenhol tiszta a víz teljesen, és azok meg hát valahogy meg kell, hogy oldják, de akkor is talán jobb egy ilyen vízszűrő, amit föl lehet szerelni oda a csaphoz. Minden esetre nem akarok okoskodni, azt sokkal jobban értem a szénsavmentes ásványvizet, mint a virágföldet. Azt írja nekünk Alexandra, hogy dubai csoki. Hát egyébként finom a dubai csoki, de tény, hogy szerintem azért annyit nem ér, mint amennyiért árulják. Meg most már talán kezd is lecsengeni ez a dubai csoki láz. TV előfizetés, ez Csaba írta nekünk. Nekünk jelenleg most nincs is az otthoni lakásunkban. Internetünk van, TV előfizetésünk nincs. Szerintem ma már az ember meg tudja találni azt, hogy mikre kíváncsi, és akár az ilyen ingyenes streamingeken is, vagy hát olyan oldalakon, ahol egy-egy TV csatorna adását, például sportot lehet nézni, akkor ami érdekli, azt meg tudja oldani, de hogyha szeretik a kereskedelmi televíziók által nyújtott műsort, akkor én azt is megértem, hogy valaki szereti nézni. Azt írja nekünk Z, egy érdekes válasz erre a kérdésre, hogy tömegközlekedés, minden állampolgárnak alanyi jogon kéne járnia. Úgy tudom, hogy van az országban olyan város, ahol helyi lakcímkártyával már a tömegközlekedés díjtalan. Hogy csinálják? Hát nyilván elég a városvezetésnek a fizetése, és így meg lehet oldani. Nem tudom, én erről a településről nem tudok, de lehet, hogy így van. Viszont egyébként tényleg előre mutató dolog lenne, ingyenes lenne a tömegközlekedés. Valószínűleg nagyon sokan választanák, környezettudatosabb is lenne, csak megoldható-e az, hogy tényleg ingyenesen közlekedjen minden magyar állampolgár. Én bírnám nagyon, de nem tudom, hogy kivitelezhető-e. Viszont az ötlet az jó, mert hogy az volt a kérdésünk, hogy mi az, amiért az emberek pénzt adnak, és ön nem érti, hogy miért. Itt még most kell pénzt adni a tömegközlekedésért, még jelenleg nem ott tartunk, de lehetne egy olyan rendszer is, ahol már nem. Minden esetre ez még a jövő zenéje, és a jövőben folytatjuk ezt a kérdést még, ráadásul további két kérdésünk is van a mai adásra, mert egyet már pipáltunk. Arról is lesz szó, hogy tud-e példát mondani pillangó hatással a saját életéből, meg hogy mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek. Ezekre mind kíváncsiak leszünk, de csak néhány zene után.
1: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: bármit.
1: A Ceglit hangja első órájának hamarosan a végére érünk, kedves hallgatók, már ami a beszélgetős részeket illeti, zenék még lesznek az órában természetesen. Egy vegyes vágottal jelentkezünk, ma négy kérdést is előveszünk, és az éppen aktuális kérdés, hogy mi az, amiért emberek pénzt adnak, és ön nem érte, hogy miért. Maradt még néhány válaszunk, amit mindenki be akarok olvasni, aztán pedig jön a mai vegyes vágott következő kérdése. Először lássuk, hogy mit írtak erre az emberek. Norbert például azt, hogy a 26. pár cipő szerinte teljesen felesleges. Hát igen, van, aki cipőmániás, az én párom is szereti őket. 26 pár talán nincsen, de elég sok cipője van. Igen, és hát van talán olyan köztem, amit még nem is hordott. De ebben nem vagyok biztos. Viszont hát, hogyha az ő pénzét erre szeretnék költeni, én nem szólok bele, de talán tényleg sok egy kicsit a 26 pár cipő. Mondom, ezt Norbert írta, nem az én páromról van szó. Azt írja László, hogy Fradi meccs, ebben némi ellenhangot is érzek, tehát minden más meccsre érdemes elmenni, csak szerinte a Fradira egyedül nem. Valamiért nagyon szeretik az emberek a Fradit, úgyhogy nem tudom osztani a véleményedet. Én mondjuk nem nézek focit, de egy Forma 1 is nagyon drága, ott már jártam többször is például a Hungaroringen, és hát lehet, hogy pénzkidobás egyes embereknek, nekem viszont nagyon nagy élmény volt, úgyhogy valakinek a Fradi meccs, vagy pont, hogy nem a Fradi meccs is nagy élmény lehet. Ágnes azt írja, hogy virtuális játékok. A mai világban egyébként most talán megint csökkenni kezd a játékpiac egy kicsit, de rengeteg pénzt vesznek ki a gyártók, meg a konzol készítők ebből az iparágból, mert hogy nagyon megy, úgyhogy valahogy mégiscsak elfoglalják az emberek magukat. Egyszer valaki azt mondta nekem, hogy meg lehet nézni egy filmet is, hogy mi a történet, és hogy az embert egy katartikus élmény, vagy egy jó nevetés, vagy egy kis sírás érje. Emiatt 90-120 percben, de akár azt is lehet csinálni, hogy 6-8 órán keresztül játszik egy játékkal, és ő maga alakítja a történetét a sztorinak, és átéli az egészet azzal a karakterrel, akivel játszik. Úgyhogy hát igen, nézőpontok ütköznek, de pont erről szól ez a műsor. Minden olyan plasztikai beavatkozás, ami nem szebbé, hanem csúfabbá teszi az azt vállaló személyt. Ezt Gabi írta nekünk, az nem derül ki, hogy Gábor vagy Gabriella, de köszönjük a választ. Éva pedig azt írta, hogy szerinte a kaparós sorsjegyek feleslegesek teljesen. Hát azért egyszer-egyszer be lehet találni és lehet vele nyerni, de szerintem mindig a bank nyer, úgyhogy legjobban mégiscsak ők járnak ezzel valószínűleg, de egy-egy szerencsés ember azért meg tudja ütni azt a főnyereményt. Illatosított WC-papír, ezt Katalin írja nekünk. Igen, hát hogyha az ember a fenekét törli valamiben, annak miért fontos, hogy legyen illata? Egy zsebkendőnél még valahol megértem, de egy illatosított WC-papír tényleg nem túl értelmes dolog. És végül Zsanett zárja ezt a témát, aki azt írta, hogy fesztiválok és nem komoly zenei koncertek, például Sziget. Ezzel nagyon nem értek egyet, már pedig azért nem, mert én a komoly zenét is szeretem, én simán beülök valami komolyabb darabra, sőt még egy musicalre is, de... sőt, komoly zené koncerte is. De nagyon szeretem a könnyű zenét is, a rock zenét is, a popot, a house-t, és miért ne mehetne az ember akár Szigetre bulizni, hogyha ő ott érzi jól magát, hogyha neki az a zene ad valamit, és ettől feldobottabb hangulatba kerül, akkor miért ne mehetne el, hogyha Zsanett, aki írta az üzenetet, operába szeret járni, hát oda is el lehet menni, nem kell a másik helyre menni. Szóval ezek nem zavarják egymást, úgyhogy szerintem mindennek megvan a helye, és jól van így, de persze azt is megértem közben, hogyha Zsanett nem kedveli ezeket, annyi, hogy akkor ne menjen fesztiválra például a Szigetre. Kedves hallgatók, zárjuk ezt a témát is, de azért azt elmondom, hogy a következő órában kettő témánk is lesz, méghozzá az, hogy tud-e példát mondani pillangó hatásra a saját életéből, illetve hogy mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha evett. Ezekkel a témákkal folytatódik a következő órában is a Ceglét hangja.

kezemben a fényképed, szinte beszél hozzám, hallanám a hangod. Te nem vagy itt már, ragaszkodom nagyon, nekem mindent megér, de semmi sem örök, egyszer minden véget ér. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sirasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad.

állok a mikrofonnál, mögöttem zenél a banda, összeköt már minket ezer év hulláma. Mondanék egy pár szót, figyeljetek még rám, csak a dalunk marad, de az élet elszáll. Harcolnék a változással, nem akarom hinni, hogy boldogságom dolgai meg fognak szűnni. Sajnos rövid az élet, egy röpke gondolat. Ne sírasd, mi elmúlt, hát add meg önmagad. De jó volt.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Marad az idei 7,5%-os gazdasági hiánycél. Borul többfelé esős időben indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apróbb lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A dollározások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonatközlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön. Én továbbra is Vörös Nándi vagyok, és folytatjuk harmadik vegyesvágott adásunkat. Ez az az adástípus, amikor korábban már feltett kérdések összes befutott válaszát felolvasom, két kérdést már kipipáltunk, és maradt még kettő erre az órára, méghozzá tud példát mondani pillangóhatással a saját életéből? Ezzel kezdünk, aztán pedig jön majd az a kérdés, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek. Igen, ezek már ismerősek lehetnek, de akkor, amikor föltettük először ezeket a kérdéseket, kaptunk még olyan válaszokat később, amit nem tudtam beolvasni, na most ezeket pótoljuk. Tehát pillangó hatás. Tesóm osztálytársa meghívott egy születésnapi buliba, amit lemondtam rögtön, mert senki nem lett volna ott, akivel igazán jóban lennék. Előtte pár nappal mégis rábeszélt tesóm, hogy menjek vele, szívesen várnak. Ott beszélgettem egy sráccal, aki nagyon megtetszett, úgy voltam vele, hogy valószínű nem is érdeklem, hisz 8 évvel idősebb. Pár hétre rá újra találkoztunk véletlen egy városi buliban, elkezdtünk találkozgatni, és ma már 6 éve együtt vagyunk, írja nekünk Anikó. Látod, ez két véletlen is egyszerre. Elmentél egy buliba, ahova nem akartál menni, nem volt ismerősöd, mégis találkoztál egy sráccal, és aztán a véletlen újra összesodort, egy helyre sodort titeket, és egy 6 éves kapcsolatot köszönhettek neki, innen is sok boldogságot nektek, és köszönjük az üzenetet. Nem az én sztorim, de családom belül történt, még régen 10-nél is több éve rokonom Traviánban porig rombolt a mostani felesége falujait, ezt én teszem hozzá, hogy ez egy játék, egy online játék, és hát csatázni kell egymással, tehát porig rombolt a mostani felesége falujait, aztán elkezdtek beszélgetni, most pedig már két gyerekük van. Tök jó történet, nevet nem kaptunk hozzá, de nem is probléma, úgyhogy egy online játékból is lehet párkapcsolat. Ugye nemrég még az előző kérdésnél, amit ma is elővettünk, az egyik kedves hallgató azt írta, hogy az online játékoknak, vagy virtuális játékoknak nincs értelme, de ezek szerint mégis van, mert akár párkapcsolat indító is lehet. Következő üzenetünk, volt egy olyan rendezvény, ahová az Istennek nem akartam elmenni. Mondták, hogy menjek, és addig-addig mondták, hogy a végén beadtam a derekamat, és mondom, elmegyek, na örüljetek. XY-t ott ismertem meg, jövőre lesz, hogy 10 éve a legjobb barátnőm, és amúgy jövőre elmegyek az esküvőjére, úgyhogy már előre bőgök természetesen. Ezt Andi küldte nekünk, és ezt a sztorit is köszönjük szépen, nem feltétlen párkapcsolatnak kell abból születnie, de valamilyen kapcsolat itt is született tehát. A következő üzenet, egyetemen matek ZH-n egy ponton múlt, hogy meglegyem. Nagyon próbálkoztam a tanárnál, hogy adja meg, de végül pótzéháznom kellett, megkértem a csoporttársam, hogy korrepetáljon, aztán ebből szerelem lett, és már 4 éve a feleségem, írja nekünk Józsi, és hát ez is tök jó történet, hogyha azt az egy pontot megadják, akkor soha nem ismeritek meg egymást, de nem adták meg, pótzéhá, korrepetálás, és ebből lett egy párkapcsolat, aztán házasság. Gratulálunk hozzá! Hamarosan még ezzel a kérdéssel megyünk tovább. Tud-e pillangó hatással mondani példát a saját életéből? Ezt kicsit szebben is fölteszem magyarul. Tud példát mondani pillangó hatással a saját életéből? Ha igen, még elküldheti 0635-925-925-ös, de záros határidőn belül zárjuk ezt a témát.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerős,

0: Kedves hallgatók, ez a Ceglét hangja történetének harmadik vegyes vágott adása, ahol már feltett kérdések utolsó válaszait olvasom be, és mindjárt túl leszünk a harmadik kérdésen is, ami nem más, mint hogy tud-e példát mondani pillangó hatással a saját életéből. Még egy üzenetünk van, jöjjön is! A legjobb barátnőm házasodott, én voltam a tanúja. Az esküvőre elhívtam az akkori situationshipemet, akivel már eléggé a kapcsolat vége felé jártunk. Ő nem akart eljönni velem, később szakítottunk is, így egy másik barátnőm kísért el az esküvőre. Az esküvőn megismerkedtem a vőlegény tanújával, rögtön megvolt az összhang, 2 éve együtt vagyunk, 1 hónap múlva lesz az esküvünk. Azóta is fáradt vagyok, hogy az exem nem akart eljönni velem arra az esküvőre, írja nekünk Linda. És hát nagyon köszönjük ezt a választ is, ugye érdekes történet ez is, hogyha elmegy veled, pedig hívtad, akkor ez egészen máshogy alakul, ott viszont már itt szabad voltál, úgyhogy gyakorlatilag megtörténhetett a nagy találkozás, ennek így kellett lennie, szokás mondani. A pillangó hatásos kérdésünket lezártuk ezennel, kedves hallgatók, de van még egy témánk mára, ami pedig nem más, mint az, hogy mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek, és hát igazán izgalmas választokat kaptunk az első adás alatt, amikor ez a kérdés felmerült. Az is lehet, hogy 2 adást is foglalkoztunk már ezzel, most ebben nem vagyok biztos, de a lényeg, hogy most ezt a témát is igyekszünk lezárni, amit el is kell kezdenünk, mert jó sok üzenet van még ebben a témában. Egyszer szomszéd adott magvas mazsolás tábla csokit, először apámat kínáltam meg egy sorral, aztán én emeltem a számhoz, ott vettem észre, hogy nagy számmal lógnak belőle a kukacok. Nekem még szerencsém volt, csak a nyelvemet érte, apám viszont benyelte addigra már az egész csíkot. Ez kellemetlen. Üzenetünk végén nincsen név, de név nélkül is beolvasom az üzeneteket természetesen. Megyünk tovább. Ettem rántott húst, amin fehér penészbunda volt. Ittam olyan üdítőt, amiben penészdugó volt. Ettem olyan sajtos virslét, amiből, amikor beleharaptam, valami büdös, gennyes lé folyt ki. Ettem olyan szalonnát, aminek a bőrén volt egy bibircsók, amiből hosszú szőr nőtt ki, és bele volt gyökerezve a szalonnába. A kedves hallgató itt sem írt nekünk nevet, de nem is csodálkozom, hogy ilyet, hogy nem vállalja a nevét. Nem tudom, miért csinálsz ilyeneket. Tehát oké, hogy ez volt a kérdésünk, de ez olyan, mint egy felvágás, egy dicsekvés, hogy milyen dolgokat ettél meg. Lehet, hogy nem lett tőle bajod, de hogy nem élvezted, én abban biztos vagyok. Vagyis hát remélem. Na jó, menjünk tovább. Van egy pár, ami így eszembe jut hirtelen, kezdi az üzenet küldő. Papa halála után a nagymamám eléggé megzuhant, és voltak fura dolgai. Egyszer elmentünk hozzá meglátogatni, és süteménnyel kínált, már az íze is furcsa volt, de azt tűnt fel, hogy valami kis darabkák vannak benne, ami émeítően édes volt. Mondom, mama, ez mi a náthás lópikula akar lenni, mivel etett szépen engem. Teljes nyugodtsággal mondta, hogy nem volt otthon cukor, úgyhogy édesítőt rakott bele. Hát igen, hogyha nem pontosan tudjuk az édesítő felhasználási arányát, akkor ez eléggé émeítő tud lenni, hát beleszórta az édesítőt végül is, hogy jót akart, úgyhogy valahol értem a gesztust, de hogy jót tette vele végre, hát abban nem vagyok biztos. Egy nagyon hosszú üzenet áll előttem, úgyhogy elmegyünk egy kicsit zenélni, és folytatjuk a mai 4. és egyben utolsó kérdésünkkel, mi volt a legundorítóbb, amit valaha ettek? Ez lesz a Ceglét hangja mai adásának utolsó kérdése, ezzel elmegyünk a végéig, ami még 2 blokkot jelent, tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió! Sok magyar zenével! Változatosan!

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Napokon belül találkozhat Magyar Péter az ukrán elnökkel. Reggel újraindul a forgalom a déli pályaudvaron. Borult többfelé esős idővel indul a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Talán már a jövő héten találkozik Magyar Péter Volodymyr Zelenszkijjel Brüsszelben. Erről a magyar miniszterelnök beszélt a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A kormányfő elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Magyar Péter kormány egyik legfontosabb feladatának az új alkotmány megalkotását nevezte, amelyről népszavazást tartanak majd. A túlárazások visszaszorítása és a felelős gazdálkodás ellensúlyozza a kormány új intézkedéseinek hiánynövelő hatását, így a költségvetési hiánycél idén a GDP 7,5%-a marad, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András tájékoztatása szerint a szerződések felülvizsgálatával több mint 700 milliárd forintot takarítanak meg. Ez a pénz fedezi egyebek közt a vényköteles gyógyszerek áfamentességét, az iskolakezdési támogatást, valamint a rendkívüli helyzetekre létrehozott 500 milliárd forintos havária alapot is. Azonnali hatályú energiaipari tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, a megállapodást mindkét ország elfogadta. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök ugyanakkor egy interjúban úgy fogalmazott, nem tud semmiféle energetikai tűzszünetről, de amennyiben Moszkva beleegyezik, akkor Kijev is elfogadja majd. Moszkva egyelőre nem reagált a bejelentésre. Korábban Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök azt ajánlotta fel Moszkvának, hogy Ukrajna felhagy az orosz olajfinomítók elleni támadásokkal, ha az orosz hadsereg nem támadja tovább az ukrán energetikai infrastruktúrát. Luxemburgban üléseznek hétfőtől az uniós külügyminiszterek. Orbán Anita, a Magyar Tárca vezető közölte, a tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés, illetve az uniós bővítés biztonsági jelentősége áll. Hangsúlyozta, a tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán pedig a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Befejeződtek a hétvégi karbantartási munkák a déli pályaudvarnál, így hétfő hajnalban újraindulhat a vasútforgalom, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a MÁV szakemberei kijavították a vonat közlekedést évek óta lassító hibákat, így tarthatóbb lesz a menetrend.
0: Az időjárásról.
1: Hétfőn délen lehetnek egész nap borongós területek, másutt általában változóan felhős napos idő várható. Hajnalban az északi völgyekben fagypont körül másutt 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet. Napközben 13-18 fok várható.
0: Ceglédrádió, sok magyar zenével.

0: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, egy nagyon hosszú üzenet van előttem, amit e-mailben kaptunk, és arra a kérdésre érkezett, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek. Egyébként ez a Ceglét hangja című műsor, és hogyha ön is válaszolna, még mindig megtehetné 0635 925 925, de már csak ez, és egy következő blokkunk van hátra, úgyhogy mindenképp sietni kell. Utálom a pulykát, írja az üzenet küldő, rosszul vagyok az ízétől. Egyszer egy havernál voltam, akinek az apja jófejségből ebédet készített nekünk. Nabár ne tette volna. Voltak pulykái és abból sütött húst, de csak úgy natúra, mindenféle ízesítés meg fűszer nélkül, hozzá mezei főtt krumpli. Én meg próbálkoztam, de rosszul lettem tőle. Indiánban voltam, és a mániájuk volt ott, hogy egy kaját teljesen máshogy készítenek el, más ízesítés, fűszerezés, stb. Helyi szálladában voltam, és reggelire találtam valami palacsintaszerűt magamnak. Isteni volt, másnap mondom, ebből tolok megint magamba, mert milyen finom volt. Aha, rendesen penész ízű volt a palacsintaszerű valami. Jó volt azzal a napot indítani, hogy kiokáttam még az előző napot is a gyomrommal együtt, de ezt ott Indiában többször megszívtam, hogy ami egyik nap ízlett, az másnapra full más ízű volt ugyanazon a helyen. Vettem valami spéci sajtot, és otthon rákostoltam, mondom, ez igen, ez nagyon király, nem is figyeltem semmire, bevallom, ott helyben beküldtem azt a 20 dekát. Miután jó ízűen megettem, mondom, elolvasom a csomagolást, hogy mi is volt ez. A csomagolás azzal indított, hogy ami a sajtot bevonja fólia, azt semmi esetre se együk meg, távolítsuk el. Szerintetek levettem? Hát nem. Zolinak köszönhetjük ezt a remek e-mailt, háromféle történetet is elmond, hát igen, undorítóságból nem volt benne hiány, főleg, hogyha az ember valamit nem szeret, ezt pontosan tudom milyen, és ráerőltetik, vagy valahogy mégis a szájába kerül, egyszerűen az a reakció, ezt most a unokaöcsémmel látom nagyon jól, ha olyan dolog kerül a szájába, mondjuk van egy falatka csirkehús is a csigatészta és a húsleves mellett, akkor azt valahogy a nyelvével érzékel, és már köpi is ki az egészet, jó, hát pici gyerekről beszélünk, de hogy egyszerűen nem tudja azt sem elviselni, hogy a szájában a nyelvét érinti valami olyan, amit nem szeret. Köszönjük szépen Zolinak, és megyünk is tovább, mi volt a legundorítóbb étel, amit valaha ettek? Vágtam egy jó vastag szelet téli szalámit, de nagyon kemény volt, már nehezen lehetett rágni, semmi baja nem volt a téli szaláminak, de véletlenül elfelejtettem lehúzni a héját, hősiesen elrágcsáltam azt is. Gratulálunk a projektethez, ez pedig Milán küldte nekünk, és ezt is köszönjük. Nézzünk még egyet. Volt egy időszak, amikor minden szombaton megettem a csokis csigát, tudjátok, ami nem csak kakaós, hanem csokival van leöntve. Az egyik fele full csoki, sokszor az alja is. Megettem kb. Már az egészet, mikor le kellett pillantanom, a csiga felbillent, akkor azt láttam, hogy vastagon zöld penészes az alja, pedig aznap reggel vettem, előre csomagolt volt, de a papír szerint előtte napon csomagolták. Hú, hát nagyon rosszul lettem, és rettegtem sokáig, hogy mi bajom lesz ennyi penésztől, de szerencsére semmi. Mondjuk apám megitatott velem egy liter tejet, hogy semlegesítse. Azóta se ettem ilyen csigát, mert mindig eszembe jut, hogy mi van, ha előtte 5 hétig minden szombaton ilyen penészeset ettem, és aztán rögtön kiráz a hideg. Írja nekünk Ildi, és hát igen, a veszély az mindig ott van. Én egyszer meséltem el, vagyis ebben az adásban is elmeséltem egyszer, hogy az egyik ilyen meggyes pitében, vagy hát süteményben, de péksüteményben egy jó nagy cserebogár volt belesütve a meggy közé, és hát vicces volt átharapni az egészet, amikor az ember érzi azokat a kitindarabokat, meg az ízelt lábat a nyelvén, hát az nem annyira ízlik. Utolsó blokkra visszajövünk hamarosan, amikor is a mi a legundorítóbb, amit valaha ettek kérdéssel zárjuk a mai adásunkat. Remélem velem tartanak, további jó rádiózást.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

A végéhez közelít a mai Ceglét hangja, kedves hallgatók, amelyben négy kérdést is feltettem önöknek. Ezt mind a négy kérdést már korábban is feltettem. A bent maradt válaszokat akartam ma teljesen elolvasni, és három kérdéssel végeztünk. Még itt van nekünk az, hogy mi a legundorítóbb, amit valaha ettek. Úgyhogy most ennek próbálunk a végére járni, hát ha sikerül. Energiaitalos doboz volt a hamutálam, véletlen abba ittam bele, írja nekünk Márkó. Hát az kellemetlen. Tejbegriszt tetején jó sok kakaóporral, a tányér felénél észrevettem, hogy mozog a kakaó. Évekig rá sem tudtam nézni. Nincs név, és nincs megállapítva sem, hogy mitől mozgott a kakaó. Ezek valami liszkukacok, vagy ilyesmik lehettek, vagy nem tudom, de minden esetre nagyon durva. Kb. 9 éves koromban Nagybánián volt az egyik bevásárló központban kapható kókuszdiók lékelése, szívószál be, és mint a filmekben, iszom a levét. Néhány alkalom után én már rutinosan kilékeltettem apámmal, belenyomtam a szívószálat és szívtam, ami hirtelen egy nagy öklendezésbe vágott át, mert por jött ki belőle. Apámmal ketté vágattam, hogy megnézzem, nem kellett volna, el volt rohadva és kukacok is forgolódtak benne. Au, au, írta nekünk Mariam. Imádom a halepenyós csigát, ha ott vásárolunk annál a péknél, akkor biztosan hozok pár darabot. Egyszer azt vittem be melóba kajának, leültem eszegetni, aztán valamiért megnéztem az alját, és akkor láttam, hogy bele volt sütve egy csótány. Ezután hónapokig nem ettem, de nem vette el azért annyira a kedvem, hogy soha többet ne egyek. Véletlenül a tejbegrészt felszórtam cukor helyett sóval, alapból nem magamnak kezdtem el csinálni, mert bátyám kért meg, hogy csináljak, de akkor már én is eszem belőle, egyikünk se vett végül. Az első és eddig utolsó tejpitém, mintha poshat tejbe áztatott faforgácsot ettem volna. Ezt pedig Krisztitől kaptuk. Máltán a paradicsomos csigafalatok voltak ilyenek, mint előételt kóstoltam meg, de ki kellett szednem a számból, borzasztó volt. Meg az is, hogy az arcukon, idézőjelben arcukon látszott a fájdalom, mert ugye élve főzik meg őket, és volt, amelyiknek a kis csápjai is kint voltak, kettőt tudtam megenni kb. Ugyanilyen volt a polip, amikor órákkal utána a korongokat a nyelvemen megtaláltam a szájüregem különböző pontjain odacuppanva. Kukacos cseresznyét ettem már én is gyerekként, de annak nem volt rossz íze, csak amikor beleharaptál és láttad, hogy mizu, na az volt kellemetlen, akkor annyira már nem akartál enni belőle. Kutyakekszet én is megkóstoltam annó, tisztára, mint a korpovit keksz. Köszönjük ezt az üzenetet is, és végül amivel zárjuk, csak egy rövid, használt cseptapasz, ami egy neves, kézműves hambi buciba volt belesütve. Ez Gergő küldte nekünk, és innen is kívánunk neki is, és mindenki másnak, aki hallgatott minket, jó étvágyat, és további kellemes rádiózást, mert hogy a végére értünk a mai Ceglét hangjának, a kérdésnek még nem, szóval ez a kérdés még vissza fog térni, néhány válaszunk bemaradt, de időnk nincsen több, úgyhogy most elbúcsúzik Vörös Nándi és a műsor is, legközelebb egy másik témával jövünk, akkor is tartsanak velünk, és maradjanak továbbra is tehát a Cegléd Rádióval. Viszhall!

0: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sőt, mi több bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, kisebb, nagyobb megszakításokkal, remélem velem tartanak. Mindjárt indul a jó reggelt szeglét, már is mutatom, hogy mivel. Azonnal jön Post Malone és Morgan Wallen közöse az I Had Some Help 2024-ből, önök pedig maradjanak velem. Még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok, és persze kellemes hetet.
1: A jó reggelt ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30 549 22 62-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
3: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglid Rádióban.
7: Visszatér a napos, száraz idő. A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezetőválasztását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán nép joga. Egyúttal jelezte azt is, hogy készek leállítani az orosz olajipar létesítmények elleni csapásokat, amennyiben Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat támadásával. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,5 ezeren vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintű pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás-málnás ízesítésű fehér csoki bevonató édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanos rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést.
3: Az időjárásról.
7: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartós párhuzamosan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, papkönnyi jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást, na meg zseniális hetet. A jó reggelt ceglét folytatódik azonnal a ceglédia kedvenc dalaival és a megszokott reggeli rovatokkal, fontos, hasznos információkkal, programajánlóval, alapszemlével, a csillagok üzeneteivel és egy beszélgetéssel. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a kígyópatika a Reggel utca 2 szám alatt találják.
0: Jó reggelt!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt! Jó reggelt, Ceglé!

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a legfrissebb információkkal a Jó reggelt Ceglédet, utána jövök vissza a dalokkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Visszatér a napos, száraz idő. A héten találkozhat Magyar Péter és Volodymyr Zelenszkij. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Ukrajnában megtartják a választásokat, ha Oroszország beleegyezik egy 60 napos teljes tűzszünetbe, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök egy amerikai televíziós interjúban reagált Donald Trump szavaira, miután az amerikai elnök korábban új vezető választását sürgette Ukrajnában a békekötés érdekében. Volodymyr Zelenszkij hangsúlyozta, a vezetők megválasztása kizárólag az ukrán nép joga. Egyúttal jelezte azt is, hogy készek leállítani az orosz olajipari létesítmények elleni csapásokat, amennyiben Moszkva is felhagy az ukrán energiahálózat támadásával. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűk pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás málnás ízesítésű fehér csoki bevonató édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanos rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést.
1: Az időjárásról.
2: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartós felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6 óráig kisebb-nagyobb megszakításokkal. Utána érkezik Szatmári Gábor, utána meg Vörös Nándi, most megfolytatjuk dalokkal, jön Madonna, Geszti Péter és Bibliaxa is énekel majd nekünk. Én nem énekelek majd, hanem bizony programokat ajánlok, ezért is maradjanak velem.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G10 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Ebben a hónapban zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még a következő MÚV alkalmakon találkozhatnak. Október 14-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától pilates, szintén a Vörösmarty téren, és október 18-án 10 órától kettlebell a Budaüti fürdőben. Mozogjanak sokat és intenzíven. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutánra készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocséron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tök életes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocséron. Őszi hangulat, kézműves kincsek, vidám programok és sok-sok élmény várja a látogatókat Csemőben. Október 18-án ismét megrendezik az őszi kézműves vásárt, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a kedvükre való programot. Tehát október 18-án vasárnap 9-től 14 óráig a helyszín a Csemői Helytörténeti Múzeum udvara. A programok között lesz kézműves termékek és dísznövények vására, tökfaragás gyermekeknek és felnőtteknek, a részvételidi ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni lehet a 0620 225 7281-es telefonszámon. Kreatív kézműves foglalkozások is lesznek, őszi pittesütőverseny, fotófal, a szuper őszi képek készülhetnek, furfangos paraván, bábjáték és gyermekműsor, Kis István népdalkör zenés élményekkel színesíti a rendezvényt. A vásár remek alkalom arra, hogy felfedezzék a helyi kézművesek alkotásait, élvezzék az ősz szépségeit és együtt töltsenek egy kellemes délelőttöt. A rendezvény látogatása, ahogy mondtam, ingyenes.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: című felvétel. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
5: Katkat, Röfi, a gazda a piacra megy.
6: Röf-röf, a kaszaphoz, takarmányért.
5: Honnan tudod?
6: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
7: Kaszab takarmánybolt a Ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
8: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Ceglédi Rádióban.
9: Visszatér a napos idő, ma kezdődik az őszi érettségi időszak. A Kék Balaton Fantázia nevű finomság lett idén a Balaton sütije. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni húszi lázadók a Riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. A külügyminiszter az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-éig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintű pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás, málnás, ízesítésű, fehér csoki bevonatú édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanos rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést.
3: Az időjárásról.
9: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást, meg zseniális hetet. Folytatjuk a reggeli műszakot, a jó reggelt Ceglédet, a Ceglédia kedvenc muzsikáival, nem sokára pedig lapszemlézünk, ezért is füleljenek rám.
0: Jó reggelt, Ceglédet!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A folytatásban itt a 92-tön a Cegléd Rádióban lapszemlézünk. A borsonline.hu oldala foglalkozok azonnal, innen ajánlok olvasnivalót. Határozott és őszinte véleményét fejtette ki a színésznő. Szinetár Dóra elárulta, miért tartja óriási tévedésnek, ha valaki a munkája miatt nem vállalt gyereket vagy vállal. Szinetár Dóra a nagymamaságról beszélgetett Jakubcsek Gabriellával, ám szóba került az anyaság és a karrier kérdése is. A színésznő szerint hatalmas tévedés lehet, ha valaki kizárólag a munkája miatt mond le a gyerekvállalásról, amit részletesebben is kifejtett. Szinetár Dóra számára különleges időszak kezdődött, szeptemberben megszületett az első unokája, Panka, aki nagyobbik fia, Lőcsei Márton gyermeke. A színésznő korábban arról beszélt, hogy hatalmas mérföldkő számára a nagymamaság, ugyanakkor még neki is új szerep, melyet meg kell tanulnia. Az RTL reggeliben Jakubcsek Gabriellával beszélgetve azonban a nagymamaság kapcsán az anyaság és a pálya összeegyeztetésének kérdése is előkerült. Jakubcsek arról beszélt, hogy korábban több nagy színésznő is azért nem vállalt gyermeket, mert a szakmában úgy érezte, ezt nem engedheti meg magának. A Honti Hannának és mondhatnék még néhány színésznőt nem lett gyereke, mert egyszerűen abban a korban az vállalhatatlan volt, hogy ne ők legyenek a női szimbólumok, és nem engedték meg még a gyereket sem maguknak, vagy azt, hogy unokák serege vegye őket körbe, fogalmazott Jakubcsek Gabriella. Szinetár Dóra szerint ezen a gondolkodáson már ideje változtatni. Úgy véli, a művészeknek sem kellene úgy tekinteniük a gyerekvállalásra, mintha az szükségszerűen a karrierjük végét jelenteni. Én örülök, hogy ez kezd tudatossá válni, és kezdjük felvállalni azt színésznőként, művészként, színpadi emberként, hogyha valaki csak azért nem vállalt gyereket, mert hogy a pályáját félti, az egy nagy butaság. A színésznő ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem gondolja, hogy mindenkinek gyermeket kell vállalnia. Azt gondolom, hogy nem kell mindenkinek gyereket szülni, és nem azt mondom, hogy mindenkinek ez a nagy boldogság az életében, de ha valakiben valaha megfogalmazódott, hogy szeretne anyuka lenni, akkor csak azért nem megtenni, mert a munkája az fölé van helyezve, az egy nagyon nagy marhaság, mert a munka elmúlik, zárta gondolatát Szinetár Dóra. És hogy még miről volt szó ebben a bizonyos beszélgetésben, ez is kiderült tehát a borsonline.hu felületről. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mi meg azonnal folytatjuk a dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információ

Látták őket Párizsban ugyanilyen ékszert viselve. Freddie Cooper és Gigi Hadid kapcsolata ismét tehát a figyelem középpontjába került, miután a pár újabb párizsi kiruccanásán mindketten feltűnő karigagyűrűt viseltek a bal kezükön. A látvány rögtön újraindította a találgatásokat. Vajon tényleg titokban összekötötték az életüket? Az 51 éves színész, és ahogy mondtam, a nála 20 évvel fiatalabb modell október elején egy vacsoráról távoztak Párizsban, amikor lefotózták őket. A képeken pedig jól látható, hogy mindketten a bal gyűrűs ujjukon viseltek egy aranyszínű karikát, bár továbbra sem erősítette meg egyikük sem a házassági pletykákat, nem ez az első eset, hogy egyforma karika gyűrűkkel jelennek meg a nyilvánosság előtt. Augusztusban szintén Párizsban kapták lencse végre őket, amint egymás kezét fogva sétáltak, és akkor is mindkettejük bal kezén egy-egy aranykarika csillogott. A Freddie Cooper és Gigi Hadid házasságáról szóló találgatások pillanatok alatt beindultak, a későbbi beszámolók pedig ráerősítenek ezekre a pletykákra, ugyanis az ékszereket a francia Boucheron ékszerház darabjaként azonosították, melyeket hagyományosan esküvői gyűrűként árulnak. Freddie Cooper és a nála jóval fiatalabb modell 2023 őszén kezdtek randizni, miután New Yorkban együtt látták őket vacsorázni. A kapcsolatokat azonban csak jóval később vállalták fel nyilvánosan. 2025 tavaszán Gigi Hadid Instagram oldalán egy születésnapi fotó mutatta meg először szerelmét, ezután a szupermodell a színész családtagjaival is egyre többször mutatkozott. Bár egyelőre nincs konkrét bizonyíték arra, hogy már az esküvőn is túl vannak, mégis a gyűrűk, a közös párizsi megjelenések és az egyre szorosabb családi kapcsolat kétségtelenül újabb üzemanyagot adott vagy adnak a házassági pletykáknak. A borsonline.hu oldal ezzel is foglalkozik, azt gondolom nem utoljára. Itt a 92-től, mi meg továbbra is folytatjuk a Ceglidia kedvenc dalaival. Maradjanak velem! Jó reggel!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.

0: jó reggelt, Ceglédet! A reklámok után folytatjuk a legfrissebb infókkal, utána meg a közös ismerősökkel, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 18:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Kludi, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Hogy miért a Language Cert nyelvvizsga? Mert életszerűek és barátságosak a vizsgafeladatok, és klassz rájuk készülni. A Language Cert szóbelien nem párban vizsgáztok, hanem egy vizsgáztatóval. Így a teljesítményed nem tudja befolyásolni egy másik vizsgázó. Hány százalékot kell elérni a Language Cert vizsgákon a sikeres vizsgához? Készségenként minimum 50% kell a sikeres vizsgához. Nemzetközileg elfogadottak a Language Cert vizsgák? Természetesen. Több európai országban is hivatalosan elfogadják a Language Cert vizsgákat. A Language Cert anyaország a Nagy-Britannia, így ott államilag jegyzett vizsgák is egyben. Értelemszerűen a vizsgázók a magyar akkreditált bizonyítvány mellé kapnak angol nemzetközi bizonyítványt is. Language Cert. A nyelvvizsga, ami érted van.
4: És melyik intézményt jelölt meg az online jelentkezésedben? Természetesen a Ceglédi Közgázt. Várunk szeretettel.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Visszatér a napos idő, ma kezdődik az őszi érettségi időszak. A Kék Balaton Fantázia nevű finomság lett idén a Balaton sütije. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni húszi lázadók a Riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. A külügyminiszter az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintűk pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Áfonyás, málnás, ízesítésű fehér csoki bevonató édesség lett a Balaton sütije idén. A programszervező szerint a Kék Balaton Fantázia nevű sütemény hullámos formájával, bevonatával és roppanos rétegével a magyar tengervíz felületét idézi. Mindenmentes kategóriában a málnás étcsokoládés ízű balatoni hab nevű desszert nyerte az elismerést.
2: Az időjárásról.
7: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez 18 óráig. A jó reggelt Ceglédet most folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Hamarosan pedig jó pár programot ajánlok a Ceglédieknek és környékbelieknek. Ezért is tartsanak velem.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!
2: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvölt a zajja. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-felszegi református egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a felszegi hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon a felszegi hivatal a Felház utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szépkorúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lillakukac@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután a közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Az amerikai festészet nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntött mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Dunatiszaközi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló Szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtárban. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a Gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár Gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Jó reggelt!

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelető felé élénk keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel -1 és 8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 13 és 18 fok között alakul. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és ködfotok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi északnyugati szél. Kora reggel -1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Jó reggelt, Ceglé!

0: kedves hallgatók, már is mutatom, hogy melyik slágeres startol a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Az Olivia Dean énekel, aki járt már nálunk Magyarországon, bármilyen hihetetlen is, a Sziget Fesztiválon, nem most az idején, hanem 2017-ben. Szóval ő énekel majd hamarosan itt a Cegléd Rádióban. Maradjanak velem!
1: A Jó Reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20 000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819. A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
5: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoo 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoo védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Visszatér a napos, száraz idő. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki földrengés óta. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni húszi lázadók a Riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. A külügyminiszter az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24 500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-éig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett.
3: Az időjárásról.
6: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, meg persze további jó rádiózást és zseniális hetet. Folytatjuk a jó reggelt Szegléd dalokkal, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok. Most sem marad el a napi horoszkóp, maradjanak velem.
0: Jó reggelt, Szegléd!

Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. A mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja az, hogy amikor előre látod, amit más nem, hogy miért ez az, ez nem sokára kiderül. Kos, ma rádöbbenhetsz arra, hogy egy fontos dologban eddig rossz álláspontot alakítottál ki, mivel egy fontos momentum rejtve maradt előtted. Most azonban, hogy minden információ a rendelkezésedre áll, akár nyugodtan változtathatsz is a véleményeden. Légy objektív és rugalmas. Bika, ma megláthatsz egy fontos részletet valamiben, amely eddig rejtve maradt a szemed elől, vagy elkerülte a figyelmedet. Könnyen lehet az is, hogy ez viszont a fejedben néhány dolgot végül megváltoztat. Ne félj alakítani az álláspontodat, ha a külső körülmények felülírják az előzőt. Változik a világ, nyugodtan változz vele te is. Ikrek, ma nagy lehet benned a kísértés, hogy egy régóta húzódó ügyet végre rendbe tegyél, akár még úgy is, hogy ez radikális eszközöket veszel igénybe. Ez egyáltalán nem baj, de légy azért óvatos, nehogy a nagy lendületben esetleg a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntsd. Rák, ma lehetséges, hogy nem találod a megoldást egy problémára, amely lehet a munkáddal, de akár a magánéleteddel is kapcsolatos. Ez most úgy kutyafutában biztosan nem is fog sikerülni, ide egy kicsit komolyabb rákészülésre lehet szükség. Igyekezz hát majd kis időt szánni arra, hogy lelassulj, gondolkodj, meditálj, ott lesz a fejedben, amit keresel. Oroszlán, új utakat, új megoldásokat keresel, és ma lehet az a nap, amikor egy lehetséges verzió megfogalmazódik benned. Ahhoz pedig, hogy ez valóban megtörténjen, hagynod kell, hogy az agyad dolgozzon zavartalanul nyugodt körülmények között. Ágyazz hát meg a gondolatoknak azzal, hogy napközben egy kis időre leállsz meditálni. Szűz! Egyszerre senki sem lehet szupersztár az élet minden területén, ezt te se várd el önmagadtól, de a környezetettől sem. Igyekezz a legjobbat adni önmagadból, de fogadd el azt is, hogy időnként bizony be kell áldozni bizonyos dolgokat egy másik érdekében. Ma egy ilyen döntés vár rád, melyet muszáj lesz meghoznod, ha tetszik, ha nem. Egy zene után folytatjuk a napi

0: Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Víz kerül rá? Nem gond! Gyerekek, házi állatok? Jöhetnek! A 8 mm vastag patina vízálló laminált padló akkor is jó választás, ha az otthonodban zajlik az élet. Most csak 3999 forint négyzetméter áron a Diego-ban. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. A Zafír fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
5: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948.

0: egészen úgy alakulnak a dolgok, ahogyan te azt végig gondoltad, mint amikor a katalógusból választott póló kicsomagoláskor valahogy egészen másképpen fest. Skorpió, ma valaki megpróbálhat befolyásolni téged, vagy rávenne egy vásárlásra, esetleg valaminek a megrendelésére. Légy óvatos, és ne feledd, hogy azt, hogy neked mire és milyen módon van szükséged, csak is egyedül te tudod. Ügyelj most különösen arra is, hogy kinek és milyen módon adsz meg adatokat önmagadról. Nyilas, ma előfordulhat, hogy önmagadról vagy a szűkebb környezetedről tudsz meg egy váratlan információt, amely talán megváltoztathatja azt is, miként tekintesz önmagadra, a saját helyedre ezen a világon. Ha úgy érzed, hogy mindez egyszerre sok, vagy nehezen tudnád feldolgozni egyedül, beszéld meg valakivel, akinek a véleménye mérvadó lehet számodra. Bak, igyekezz majd egy kicsit megengedőbb lenni az emberekkel, és csökkentsd az elvárásaidat. Azt azért már megszokhatta a környezetet, hogy számodra csak is a tökéletes az elfogadható, de talán ma egy kicsit túlságosan is szigorúan kezeled a dolgokat. Nézd el az emberek hibáit, hiszen nem lett mindenki tökéletes, néha talán még te sem vagy az. Vízöntő. Ma kitűnő szervező és rendszerező képességekkel áldanak meg a csillagok, így rendet tennél akár magad körül vagy máshol, akkor ennél kiválóbb időpontot keresve sem nagyon találhatnál. A nap végére pedig egy meglepetés is érhet, váratlanul ugyanis megkerülhet valami, amit már régóta elveszettnek hittél. És végül halak. Ma lesz az a nap, amikor lehetőséged és képességed lesz arra, hogy egy kicsit előre gondolkodj, tervez és olyan dolgokba kezdj, melyeknek a hatása később jelentkezik. Kedvező ez a nap arra is, hogy valakivel, akivel hosszú távon tervezel kapcsolatokat kialakítani vagy kapcsolatot, egy kicsit szorosabbra fűzd a köteléket. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggel! Jó reggel!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel

0: Már is folytatjuk a legfrissebb információkkal itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a Jó reggelt Ceglédet. Utána jövök vissza a dalokkal, tartsanak velem, jó rádiózást!
1: Cegléd Rádió FM 92.5. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Visszatér a napos, száraz idő. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki földrengés óta. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Talán már a héten Brüsszelben találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel, jelentette ki Magyar Péter a Helsingin Sanomat című finn lapnak adott interjújában. A miniszterelnök elmondta, apró lépésekben kívánja újjáépíteni a bizalmat Ukrajnával, miközben fegyvereket továbbra sem küldenek, és az orosz energiafüggőség felszámolása is hosszabb folyamat lesz. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni húszi lázadók a Riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Luxemburgban üléseznek az uniós külügyminiszterek, Orbán Anita a magyar tárca vezető közölte. A tanácskozás középpontjában az információs manipuláció elleni közös európai fellépés és az uniós bővítés biztonsági kérdései állnak, hangsúlyozta. A tárgyalásokon Magyarország az érdemalapú uniós bővítés mellett érvel. A külügyminiszter az Európát érő orosz hibrid fenyegetések kapcsán a szolidaritás fontosságát hangsúlyozza majd. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,5 ezeren vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett.
1: Az időjárásról.
2: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, én Süveges András vagyok. Itt a 92-től a Cegléd Rádióban azonnal folytatjuk slágerekkel, kiváló muzsikákkal a Ceglédiek kedvenceivel, hamarosan pedig jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe, úgyhogy ezért is maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
3: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630-240-1971-es telefonszámot.
5: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep, a minőség, amit megérdemel!
2: Reklámot hallottak!
6: Jó reggelt,
2: Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195 összámon vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Cegléd Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtárban. Pizza, zene, játékok és jó társaság különleges programmal várják a ceglédi fiatalokat az őszi szünetben október 22-én csütörtökön 18 órától a Gál József sportcsarnokban 14 és 30 év közöttieket. A Pizza Night középpontjában egy pizza kóstoló verseny áll, a résztvevők a város pizzériáinak finomságait kóstolhatják végig, majd ők dönthetik el, melyik pizza legyen Cegléd kedvence. Az este során DJ és zene, pizza quiz, játékok, versenyek és nyeremények is várják a fiatalokat, ráadásul minden résztvevő italkupont kap. Kóstolónak előzetes regisztráció szükséges, az e-mail cím mif2026ceglet@gmail.com, az e-mail tárgya Pizza Night. Jelentkezzenek, kóstoljanak, hívják el barátaikat és segítsenek kiválasztani Cegléd kedvenc pizzáját. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Dunatiszaközi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Őszi hangulat, kézműves kincsek, vidám programok és sok-sok élmény várja a látogatókat Csemőben. Október 18-án ismét megrendezik az őszi kézműves vásárt, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a kedvükre való programot. Tehát október 18-án vasárnap 9-től 14 óráig a helyszín a Csemői Helytörténeti Múzeum udvara. A programok között lesz kézműves termékek és dísznövények vására, tökfaragás gyermekeknek és felnőtteknek, a részvételi díj ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni lehet a 0620 225 7281-es telefonszámon. Kreatív kézműves foglalkozások is lesznek, őszi pittesütő verseny, fotófal, a szuper őszi képek készülhetnek, furfangos paraván, bábjáték és gyermekműsor, Kis István népdalkör zenés élményekkel színesíti a rendezvényt. A vásár remek alkalom arra, hogy felfedezzék a helyi kézművesek alkotásait, élvezzék az ősz szépségeit és együtt töltsenek egy kellemes délelőttöt. A rendezvény látogatása, ahogy mondtam, ingyenes. Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon a Felszegi Hivatalt a Felház utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Az Amerikai Festészet Nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szépkorúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lillakukac@ceglitph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet.
0: Jó reggelt, Ceglét!

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Cenglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelető felé élénk keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel -1 és 8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 13 és 18 fok között alakul. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és ködfotok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi északnyugati szél. Kora reggel -1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Cenglédrádió, frissen és egykori kedvenc.

0: Mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. A felvételét játszom a hírek után azonnal, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai.
5: Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
6: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
7: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
8: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
9: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
10: Semmi baj. Úgy sem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
9: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
11: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
12: Na, milyen volt a nyaralás?
13: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
14: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz. Akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
15: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plusz Market. A Head & Shoulders shampoon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plusz Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
16: Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a külső körösi út 4-es kilométerénél.
17: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
18: Visszatér a napos, száraz idő. Az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Újabb támadást hajtottak végre a riádi nemzetközi repülőtér ellen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István, a bizottság kormánypárti elnöke, még a múlt héten közölte, a folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,5 ezeren vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Nukleáris védelmi NATO gyakorlat kezdődik holnap Olaszországban. A műveletben 17 tagállam katonái vesznek részt. A NATO nukleáris politikáért felelős vezetője azt mondta, hogy a gyakorlat célja a szövetség felkészültségének és területvédelmi képességének demonstrálása. Valódi nukleáris fegyvereket azonban nem használnak. A kiképzés során a többi között a nukleáris fegyverek biztonságos szállítását és repülőgépekre történő felfüggesztését gyakorolják. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni húszi lázadók a Riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett.
17: Az időjárásról.
18: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
17: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az őrkét és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti ídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
17: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. A folytatásban itt a 92-től folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig egy beszélgetéssel, hogy mi a téma, az nem sokára kiderül, és ugye nem felejtették el, 10 óra után nem sokkal indult Sportos egy óra hosszánk Szabó Kristóffal. Hallgassanak minket!
0: Jó reggelt, Ceglét!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a kincsemáruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
3: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
2: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Kőrösi út 80.
1: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
5: Kedves hallgatók, jöjjön tehát egészségünkre című rovatunk aktuális része, ami éppen kereken az 50. részünk lesz majd, úgyhogy 50. alkalommal köszönhetem dr. Szabó Ivettet itt a telefonvonalban most is. Nagy szeretettel köszöntelek, doktornő, szervusz!
6: Köszöntelek én is, üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
5: Hát bizony, elértünk egy 50-es számot, és egy nagyon fontos témáról, egy nagyon sokakat érintő témáról fogunk beszélgetni. Tulajdonképpen ugye már a lábbal foglalkoztunk az elmúlt, a 49. részben is, ott a lábdagadás volt a fő szempont. Most egyáltalán a lábfájás, mint olyan, sokan mondják idősek, hogy hát én olyan lábfájós vagyok, de gondolom, hogy ennél kicsit összetettebb ez a probléma azért.
6: Igen, és több okra vezethető vissza.
5: Bizony.
6: Tehát fontos tisztáznunk egyébként, hogy mióta tart, mióta áll fenn ez a fájdalom, illetve hogy spontán jelentkezik, vagy fizikai terhelése, tehát például járás közben, vagy megerőltetése, illetve hogy próbáljuk meg lokalizálni, hogy ízületet érint, mondjuk egy csípőízületet, ugye azt szoktuk mondani, forgóm, hogy fáj, vagy térdízületet, vagy bokaízületet, vagy nem határozható ez meg ízületekre, hanem akár az egész láb, vagy a lábszár fájdalmáról van ez szó.
5: Aha, igen, tehát akkor itt azért jó szét kell nézni nyilván egy-egy vizsgálat során is. Hát sok minden okozhatja ezt. Mik a legfőbb okok?
6: Inkább úgy mondanám, mert nagyon sok ok lehet, és itt nyilván az időskori ízületi kopásoknak nevezett, de mi a szaknyelvben inkább degeneratív elváltozásnak mondott ízületi problémáktól kezdve, tehát tényleg sok minden okozhat, ami nagyon fontos és nagyon súlyos, relatíve gyakori, és sajnos Magyarországon nagyon rosszak a statisztikák, az érszűkületes fájdalomra vinném a fókuszt. Ez Európa szerte Magyarországon sajnos kiemelten rosszak az adatok, ami azt jelenti, hogy az érszűkület, ugye, ami az esetek többségében egy lassan kialakuló, fokozatosan kialakuló elváltozás, és hát a lábnak egy jelentős része nem kap elég oxigént és táplálékot, és ebből adódnak a panaszok. És rendszerint sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy Magyarországon is, Cegléden is későn jut el az illető a megfelelő szakellátásba, és ezért gyakran már olyan

0: érelmesedés, ami nyilván, tehát és az ehhez vezető utak, ez nem mindig jelent egyébként konkrétan mész lerakódást az érfalban, de alapvetően az úgynevezett rossz koleszterin, a rossz vérzsíroknak a lerakódása jelenti a fő problémát, illetve külön megkülönböztetett jelentősége van a cukorbetegségnek.
1: Például.
0: A cukorbetegség az kicsit más mechanizmussal is okoz problémát, ott az ütőereknek a fala, az izmos fala megváltozik, megvastagodik, és ezáltal szűkül a keresztmetszete, kevesebb vér és oxigén jut a megfelelő helyre. És a cukorbetegeknél más probléma is van, nem csak az ereket támadja meg, hanem az ereket ellátó idegeket, meg a lábat ellátó idegeket is, ezáltal nem fog annyira fájni. Tehát az az alattomos még a cukorbetegségben, hogy nem csak, hogy az erek károsodnak, és ezáltal az izmok, meg a szervek, az ízületeknek a vérellátása, hanem az ideg károsodás kapcsán nem fog annyira fájni. És például, hogyha egy cukorbeteg, akinek van már az idegeket és az ereket érintő elváltozása, és nem veszi észre, hogy mondjuk az a cipő, amit hord, az nyom, vagy szorít, vagy problémát okoz, akkor akár egy nem gyógyuló sebbel, vagy akár egy súlyos elváltozásnak az oka lehet egy rosszul megválasztott cipő, ami szorítja az ember lábát, de sajnos nem vesszük észre.
1: Igen.
0: És amire nagyon fel kell figyelni, hogyha például van egy seb az ember lábán, ami nem gyógyul, az egy figyelemfelkeltő jel tud lenni.
1: Fontos
0: ebben
1: lehet,
0: az esetben. Mert még egyszer mondom, a cukorbetegeknek nem kell, hogy fájjon sem a végtag, sem a seb. Egyszerűen csak egy kellemetlenség lehet. Illetve, hogyha nem cukorbetegségről van szó, és fáj az alsó végtag, akkor döntően az érszükületes fájdalom az egy nagyon-nagyon erős fájdalom tud lenni.
1: Azt viszont az, igen.
0: És az esetek kezdetén még úgymond klaudikáció jelentkezik, ami azt jelenti, hogy sétálás közben ilyen kirakadt betegségnek is mondták régebben, amikor az emberek sétáltak esténként, és nagyon sok kirakatnál meg kellett állni, nem azért, mert valami érdekeset láttak a kirakatban, hanem azért, mert fájt a lábuk. Tehát sétálásra bizonyos távolság megtétele után jelentkezik egy erős fájdalom, ez már egy nagyon-nagyon erős figyelemfelhívó jel tud lenni.
1: Igen, és ilyenkor aztán irány az orvos, ugye? Mi hamarabb?
0: Ezekről a panaszokról mindenképpen érdemes beszámolni, ezekre vannak szűrővizsgálatok, például egy karon és egy alsó végtagon mért vérnyomás értékből, arányaiból lehet következtetni arra, hogy mondjuk az alsó végtag van-e arra gyanú, hogy érszükülettel állunk szembe vagy sem, de alapvetően már egy jól kikérdezett tünet és panaszfelvétel már, illetve a páciensnek az alapbetegségének az ismerete is el tud vinni abba az irányba, hogy megfelelő szakemberhez irányítsanak bennünket.
1: Mit tud tenni az orvostudomány ez esetben?
0: Attól függ, hogy milyen szinten vesszük észre. És ezért mondom, hogy nagyon fontos ez a téma, mert sajnos a gyakorlat azt mutatja, hogy nagyon szívósak a magyar páciensek, ami azt jelenti, hogy nagyon későn mennek el ezzel kapcsolatosan orvoshoz, és ebben az esetben ez nem jó. Tehát tényleg, hogyha egy nem szűnő fájdalomról van szó, vagy egy nem szűnő sebről, ami nehezen gyógyul az ember talpán, vagy lábán, vagy lábszárán, akkor mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Mert hogyha későn fordulunk, esetleg akkor, amikor már olyan szintű a fájdalom, vagy akár már a láb fejnek az elszíneződésével jár, az érellátási zavar, akár már nyugalmi, éjszakai fájdalomról van szó, akkor az sajnos már egy nagyon előre haladott állapot. Ilyenkor történnek képalkotó vizsgálatok, illetve további diagnosztikus lépések, hogy milyen mértékű lehet ez az ér elmeszesedés, vagy ez az érszűkület, lehet-e segíteni, lehet-e megmenteni bármilyen szövetet, és hát attól függően lehetnek éralapú beavatkozások, műtétek, de sajnos az esetek egy részében végtagvesztéssel járhat az állapot.
1: Ez bizony nem túl biztató. Gyógyszeres kezelés erre akkor igazából nincs is, mondhatni?
0: Megelőzés szinten vannak, illetve ezért fontos, hogy a vérnyomás csökkentő gyógyszereket, a koleszterin csökkentő gyógyszereket szedjük, a dohányzást hagyjuk el, az az egyik legnagyobb rizikófaktor az érszűkületben, az alsó végtagi ütőérszűkületben. Fontos

0: a rendszeres mozgás, hogy edzésben legyen és megfelelő keringésben tartsuk az alsó végtagot is. Ezt már abszolút ajánljuk, tehát a fizikai aktivitást, a sétálást, a fenntartásra és a megelőzésre is, és a cukorbetegség megfelelő kezelése is nagyon fontos ebben az esetben.
1: Hát természetesen, igen. Annak persze még ezer más ágazata is van, hogy miért fontos a cukorbetegség kezelése. A séta az azért is szimpatikus, mert ez tényleg nem kell eljárni edzőterembe, meg edzőt fogadni, az ember önállóan is tud sétálni, ugye?
0: Így van, és nagyon fontos, hogyha panaszunk van, lábfájdalmunk van, vagy észreveszünk egy sebet, ami nem mindig a cipőtől és a nadrágtól nem mindig látható, akkor ezt osszuk meg a házi orvosunkkal, és mondjuk el, hogy ilyen problémával küzdünk.
1: Igen. Szóval egy gyakori dologról van szó, nem ritka betegség ez, és ráadásul tényleg, ahogy említetted itt az előzetes beszélgetésben, hogy egyrészt Magyarország, ezen belül Ceglét sem áll valami jól ebben a statisztikában.
0: Igen, sajnos úgy Magyarország is élen jár úgymond a végtagamputációban Európa szinten, és hát ebben Cegléd is érintett sajnos, úgyhogy nagyon fontos, hogy minél korábban ismerjük fel ezeket a panaszokat, ezeket a betegségeket, és egyrészt előzzük meg az imént elmondott módszerekkel, illetve terápiás lehetőségekkel, és hogyha ilyen jellegű panaszunk van, akkor ezt jelezzük a házi orvosoknak.
1: És ő majd aztán tudja, hogy hová kell irányítani.
0: Így hogy van. Milyen megfelelő adott esetben, milyen megfelelő vizsgálatok szükségesek, és hogy hova irányítsuk a pácienseket, így van.
1: Igen. No, hát maradjunk most ennyiben, és tényleg mindenki vigyázzon magára, figyeljen oda magára, és hogyha bármi gyanús jelet észlel, akkor kezdheti nyugodtan a házi orvosnál, és ő majd tudja a további utat megmutatni. Mi is megpróbáltuk az utat megmutatni, pontosabban próbálta ezt dr. Szabó Ivett, és szerintem jó utat mutatott, úgyhogy nagyon szépen köszönjük is neki. Ez volt tehát Egészségünkre című sorozatunk kereken 50. része. Ivett, köszönjük szépen, és akkor, hogy milyen témával folytatjuk, azt majd a következő részig eldöntjük. Köszönöm szépen!
0: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok!
2: Cegléd Rádió FM 92.5.
3: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt, tartsanak!

0: Kedves hallgatók, a friss infókkal folytatjuk azonnal a jó reggelt Ceglédet, tartsanak velem, utána jövök vissza a közös ismerősökkel, a ceglédiek kedvenceivel. Jó rádiózást!
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! FM 92.5 Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Visszatér a napos, száraz idő. Az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Újabb támadást hajtottak végre a riádi nemzetközi repülőtér ellen. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Hantosi István a bizottság kormánypárti elnöke még a múlt héten közölte. A folyamat végéig sem a pályázók nevét, sem a meghallgatott jelöltek adatait nem hozzák nyilvánosságra. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-ig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Nukleáris védelmi NATO gyakorlat kezdődik holnap Olaszországban. A műveletben 17 tagállam katonái vesznek részt. A NATO nukleáris politikáért felelős vezetője azt mondta, hogy a gyakorlat célja a szövetség felkészültségének és területvédelmi képességének demonstrálása. Valódi nukleáris fegyvereket azonban nem használnak. A kiképzés során a többi között a nukleáris fegyverek biztonságos szállítását és repülőgépekre történő felfüggesztését gyakorolják. Újabb támadást hajtottak végre a jemeni húszi lázadók a riádi nemzetközi repülőtér ellen tegnap este. Egy pakisztáni állampolgár életét vesztette, 11-en pedig megsebesültek. A szombati támadásnak legalább 12 halottja és 300 sérültje van. A lázadók közölték, hogy Szaúd-Arábia valamennyi repülőterét és légterét legitim célpontnak tekintik. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett.
1: Az időjárásról.
2: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A szél sokfelé megélénkül, átmenetileg megerősödik. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, a műsorvezető. Folytatjuk azonnal a jó reggelt Ceglédet a reklámok után a dalokkal, nem sokára pedig programokat ajánlok, hallgassanak rá.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd.

0: perc jó. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ebben a hónapban zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még a következő MÚV alkalmakon találkozhatnak. Október 14-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától Pilates, szintén a Vörösmarty téren, és október 18-án 10 órától Kettlebell a Budai úti fürdőben. Mozogjanak sokat és intenzíven. Igazi őszi hangulat költözik Kocsérra. Október 17-én szombaton kezdetét veszi az idei őszi forgatag, amely kellemes kikapcsolódást ígér az egész családnak. Egy hangulatos, közös délutánra készülnek, ahol kicsik és nagyok egyaránt jól érezhetik magukat, együtt élvezve az ősz szépségeit és a közösségi programokat. Mindez tehát október 17-én szombaton lesz Kocséron. A részletes programokkal kicsit később foglalkozunk, majd addig is érdemes beírni a dátumot a naptárban. Őszi hangulat, közös élmények és egy tök életes délután. Szeretettel várnak mindenkit Kocséron. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@kukac.ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhetően a Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szépkorúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lillakukac@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, 10 óra után indul Sportos 1 óra osszánk Szabó Kristóf műsorvezetésével. Én arra az 1 óra osszára elköszönök, mármint a következő 60 percre, aztán 11 óra után visszatérek. Tartsanak velünk a folytatásban is, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
5: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból, ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján, elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óra elemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szentgyörgy tér 11.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Visszatér a napos, száraz idő. Megoperálják 14. Leó pápát. Visszakaphatják az oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megoperálják 14. Leó pápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A parlament megemlékezik az október 6-ai nemzeti gyásznapról. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Ma kezdődik az őszi érettségi időszak. Több mint 200 iskolában 24,500 vizsgáznak. A tanulók túlnyomó többsége előrehozott vagy szintemelő vizsgára jelentkezett. Az írásbelik október 22-éig tartanak, míg az emelt szintű szóbelik november elején, a középszintük pedig november 16-a és 20-a között lesznek. Nukleáris védelmi NATO gyakorlat kezdődik holnap Olaszországban. A műveletben 17 tagállam katonái vesznek részt. A NATO nukleáris politikáért felelős vezetője azt mondta, hogy a gyakorlat célja a szövetség felkészültségének és területvédelmi képességének demonstrálása. Valódi nukleáris fegyvereket azonban nem használnak. A kiképzés során a többi között a nukleáris fegyverek biztonságos szállítását gyakorolják. Az ukrán parlament várhatóan a napokban dönt a törvénymódosításról, amely ismét lehetővé tenni egyebek mellett a magyar tannyelvű iskolák működését, a magyar nyelvű érettségit, valamint az anyanyelv használatát az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban, mondta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Brenzovics László szerint a változások stabilitást hozhatnak a magyar oktatásban. Több mint 200 utórengést regisztráltak Panamában a múlt pénteki 7,7-es erősségű földrengés óta. A természeti katasztrófában legkevesebb 27 ember megsérült. Halálos áldozatokról azonban nem érkezett jelentés. Mintegy 900 lakóház megrongálódott. A panamai kormány rendkívüli állapotot hirdetett.
2: Az időjárásról.
6: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Üdvözlöm az FM92-t hallgatóit, Szabó Kristófot és a Cegléd Rádió sporthíreit hallják. A mai alkalommal cegledi hírekkel készültem önöknek, tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió!

0: férfi kézilabda NB1 B6. Fordulója komoly hazai rangadót hoz. Október 16-án pénteken 18 órakor a bajnoki tabella harmadik helyezett Cegléd KKS-e a negyedik Deac csapatát fogadja, ráadásul mindkét gárda azonos pontszámmal várja a fontos meccset. Az előmérkőzéseken az első osztályban játszó férfi U18-14 órakor és a 16 órakor kezdődő férfi U20-as találkozók is hasonlóan izgalmasnak ígérkeznek a Békés ellen, hiszen mindkét korosztályban nagy versenyben vannak a csapatok. Az este kísérő tematikája a Ceglédi KKS-en mini Oktoberfest, a fenti büfé előtt sörterasszal, bajorkolbásszal, pereccel, autentikus zenével, sörös játékokkal és nyereményjátékokkal várják a kilátogató nézőket.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: November 1-én egy apró fény többet mond minden szónál. Az emlékezés időszakában mécsesek és kegyeleti gyertyák széles választékával várunk, hogy méltó módon őrizthess szeretteid emlékét. Választ ki azt a fényt, amely elmondja helyetted az elmondhatatlant. Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
6: A Tapio Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre.
7: Reklámot hallottak. Ceglédi Rádió. Változatos és friss.

0: kalandosztályban versenyző férfi U20 csapatunk hazai pályán fogadta a Dunaharasztit. A 26. percben már öttel is mentek a vendégek, majd megrázta magát a ceglédi csapat, és végül 9 góllal nyertünk. Cegléd, Dunaharaszti 38-29. Dengi Zoltán a csapatvezető edzőjéig nyilatkozott. Nehéz szülés volt, de a második félidőben sikerült felőrölnünk az ellenfelünket, és kihasználtuk a fáradtságukat. Az első félidőben ennél sokkal több kell, és hamarabb le kell zárnunk az ilyen mérkőzéseket. A győzelemhez gratulálok a fiúknak, de van még hova fejlődnünk.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. Hey,

0: Az első osztályú fiú U16 bajnokság pénteki játéknapján a Gály József sportcsarnokban fogadta a BP kézi csapatát a Cegléd KKS-en. Sajnos ez nem a mi napunk volt, simán nyertek a vendégek. Cegléd, BP kézi, 25-38. Lengi Zoltán, a csapatvezető edzője így értékelte a mérkőzést. Sokkal többet vártam ettől a mérkőzéstől. Ez ma kevés volt, ennél sokkal több kell mindenkitől. Agresszivitás, küzdés és maximális koncentráció nélkül nem fogunk győzni. Félgőzzel nem fog menni, ideje, hogy ezt mindenki megértse és a pályán is bizonyítson.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Guten Tag. Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a Külső-Körösi út 4-es kilométerénél.
1: Reklámot hallottak.
4: A férfi kézilabda bajnokság U18 első osztályban csütörtökön Debrecenbe látogatott a ceglédi KKS-e. Változatos mérkőzésen és nagy csatában nyertek a ceglédi fiúk 4 pontos rangadón. Deac Cegléd 32-34. Varga Péter szavai a mérkőzés után. Egy hosszú idegörlő sakjátszma volt, amiben mindkét csapat próbálkozott megletni az ellenfelét. Nagyon sokat tettünk a győzelemért, csapatilag itt az egész csapatot emelném ki, mert ilyen harcosan rászolgáltunk a két pontra. Nagyon büszke vagyok rájuk, gratulálok mindenkinek!
1: Cegléd Rádió!

0: októberben zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még az alábbi MÚV alkalmakon találkozhatunk. Október 12-én 18 órától a Medibol Bajcsi-Zsilinszky téren, majd 14-én jóga 17 órától a Vörösmarty téren, 3 nappal később 17-én Pilates 4-től a Vörösmarty téren, valamint az utolsó alkalom október 18-a kettlebell a Budaúti fürdőn 10 órától.
1: Ceglédi Rádió.

0: Hadszegdét Rádió sport híreit hallhatták, egy hét múlva újra jelentkezem, hogy beszámoljuk a friss hírekről, eredményekről. Szabó Kristófot hallották, hallgassanak bennünket továbbra is, viszont hallásra!
1: Szeglét Rádió!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 5262.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Kat-kat! Röfi! A gazda a piacra megy!
7: Röf-röf! A kaszabhoz, takarmányért.
6: Honnan tudod?
7: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
8: Kaszab takarmány volt a ceglédi piacon. Mert a jószág is tudja, mi a jó.
2: A Kossuth étterem napi ajánlatai.
3: Tejfölös frankfurti leves, A menü debreceni tokány tésztával, B menü olaszos tepsis csirkemel spenótos rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint.
2: Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig.
3: Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával.
2: Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
3: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Visszatér a napos, száraz idő. Megoperálják 14. Leópápát. Egyre nagyobb területet hódít meg a mesterséges intelligencia. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Megoperálják 14. Leópápát, miután korai stádiumú csomót találtak a tüdejében. A műtét a következő napokban lesz, jelentette be maga az egyházfő. Egyelőre nem tudni, hogy az orvosi beavatkozás érinti-e a pápa novemberre tervezett dél-amerikai útját. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. Várhatóan a mai zárt ülésén dönt a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal három elnökhelyettesének személyéről az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. A bizottsági jelöléseket követően akár már holnap megválaszthatja a szervezet közpénzügyi, vádemelésért felelős és fellebbviteli elnökhelyettesét a parlament. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. Ukrajnában egy ember megsebesült, lakóházak és infrastruktúrális létesítmények rongálódtak meg az éjszakai orosz légicsapásokban. Harkiv megyében több családi ház és az elektromos hálózat is károsodott. Odessa megyében egy postai, logisztikai létesítményt ért találat, ott senki nem sérült meg. A munkahelyek mintegy 40%-át érintheti világszerte a mesterséges intelligencia térnyerése, figyelmeztetett a Nemzetközi Valuta Alap vezetője. Az IMF ügyvezető igazgatója szerint az új technológia egyes ágazatokban munkahelyeket teremthet, másút viszont azok megszüntetéséhez vezethet. Hangsúlyozta, a kormányoknak át kell gondolniuk, hogyan készüljenek fel az oktatást érintő kihívásokra. A világon először mutatják be angol nyelven Szerb Antal utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben, Abel Stella rendezésében. A darabot nemzetközi színészgárda viszi színre, több magyar színművész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt.
1: Az időjárásról.
9: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
10: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakat személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Mínusz 2. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András újra, és ez így lesz egészen este 6 óráig. A Plusz-Mínusz 2-t folytatjuk a ceglédiek kedvenc dalaival, a fontos hasznos infókkal, programajánlóval. Elárulom azt is, hogy mit üzennek már a csillagok. Elsősorban nyilván azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott akkor én ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóp mindjárt, maradjanak velem.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon giroszan, nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
5: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
7: Katkat, Röfi, a gazda a piacra megy!
8: Röf, a kaszaphoz, takarmányért!
7: Honnan tudod?
8: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
9: Kaszap takarmány volt a ceglédi piacon, mert a jószág is tudja, mi a jó.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló Szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és a regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Cegléd Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtárban. Pizza, zene, játékok és jó társaság különleges programmal várják a ceglédi fiatalokat az őszi szünetben október 22-én csütörtökön 18 órától a Gál József sportcsarnokban 14 és 30 év közöttieket. A Pizza Night középpontjában egy pizza kóstoló verseny áll, a résztvevők a város pizzériáinak finomságait kóstolhatják végig, majd ők dönthetik el, melyik pizza legyen Cegléd kedvence. Az este során DJ és zene, pizza quiz, játékok, versenyek és nyeremények is várják a fiatalokat, ráadásul minden résztvevő italkupont kap. Kóstolónak előzetes regisztráció szükséges, az e-mail cím mif2026@cegled.gmail.com, az e-mail tárgya Pizza Night. Jelentkezzenek, kóstoljanak, hívják el barátaikat és segítsenek kiválasztani Cegléd kedvenc pizzáját. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészeti és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntőt mond Hegerűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Duna-Tiszaközi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Őszi hangulat, kézműves kincsek, vidám programok és sok-sok élmény várja a látogatókat Csemőben. Október 18-án ismét megrendezik az őszi kézműves vásárt, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a kedvükre való programot. Tehát október 18-án vasárnap 9-től 14 óráig. A helyszín a Csemői Helytörténeti Múzeum udvara. A programok között lesz kézműves termékek és dísznövények vására, tökfaragás gyermekeknek és felnőtteknek, a részvételi díj ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni lehet a 0620-225-7281-es telefonszámon. Kreatív kézműves foglalkozások is lesznek, őszi pitesütőverseny, fotófal, a szuperőszi képek készülhetnek, furfangos paraván, bábjáték és gyermekműsor, Kis István népdalkör zenés élményekkel színesíti a rendezvényt. A vásár remek alkalom arra, hogy felfedezzék a helyi kézművesek alkotásait, kevezzék az ősz szépségeit és együtt töltsenek egy kellemes délelőttöt.

0: is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja az, hogy amikor előre látod, amit más nem, hogy miért ez az, ez nem sokára kiderül. Kos, ma rádöbbenhetsz arra, hogy egy fontos dologban eddig rossz álláspontot alakítottál ki, mivel egy fontos momentum rejtve maradt előtted. Most azonban, hogy minden információ a rendelkezésedre áll, akár nyugodtan változtathatsz is a véleményeden. Légy objektív és rugalmas. Bika, ma megláthatsz egy fontos részletet valamiben, amely eddig rejtve maradt a szemed elől, vagy elkerülte a figyelmedet. Könnyen lehet az is, hogy ez viszont a fejedben néhány dolgot végül megváltoztat. Ne félj alakítani az álláspontodat, ha a külső körülmények felülírják az előzőt. Változik a világ, nyugodtan változ vele te is. Ikrek, ma nagy lehet benned a kísértés, hogy egy régóta húzódó ügyet végre rendbe tegyél, akár még úgy is, hogy ez radikális eszközöket veszel igénybe. Ez egyáltalán nem baj, de légy azért óvatos, nehogy a nagy lendületben esetleg a fürdővízzel együtt a gyereket is kiöntsd. Rák, ma lehetséges, hogy nem találod a megoldást egy problémára, amely lehet a munkáddal, de akár a magánéleteddel is kapcsolatos. Ez most úgy kutyafutában biztosan nem is fog sikerülni, ide egy kicsit komolyabb rákészülésre lehet szükség. Igyekezz hát majd kis időt szállni arra, hogy lelassulj, gondolkodj, meditálj, ott lesz a fejedben, amit keresel. Oroszlán, új utakat, új megoldásokat keresel, és ma lehet az a nap, amikor egy lehetséges verzió megfogalmazódik benned. Ahhoz pedig, hogy ez valóban megtörténjen, hagynod kell, hogy az agyad dolgozzon zavartalanul nyugodt körülmények között. Ágyazz hát meg a gondolatoknak azzal, hogy napközben egy kis időre leállsz meditálni. Szűz! Egyszerre senki sem lehet szupersztár az élet minden területén, ezt te se várd el önmagadtól, de a környezetettől sem. Igyekezz a legjobbat adni önmagadból, de fogadd el azt is, hogy időnként bizony be kell áldozni bizonyos dolgokat egy másik érdekében. Ma egy ilyen döntés vár rád, melyet muszáj lesz meghoznod, ha tetszik, ha nem. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Mérleg! Vannak a tervek és van a gyakorlat, és az életben bizony előfordul, hogy a valóság másképpen alakul, mint azt előre elterveztük. Ma pont ez vár rád, amikor szembesülőd kell azzal, hogy nem egészen úgy alakulnak a dolgok, ahogyan te azt végig gondoltad, mint amikor a katalógusból választott póló kicsomagoláskor valahogy egészen másképpen fest. Skorpió, ma valaki megpróbálhat befolyásolni téged, vagy rávenne egy vásárlásra, esetleg valaminek a megrendelésére. Légy óvatos, és ne feledd, hogy azt, hogy neked mire és milyen módon van szükséged, csak is egyed. Te tudod. Ügyelj most különösen arra is, hogy kinek és milyen módon adsz meg adatokat önmagadról. Nyilas. Ma előfordulhat, hogy önmagadról vagy a szűkebb környezetedről tudsz meg egy váratlan információt, amely talán megváltoztathatja azt is, miként tekintesz önmagadra, a saját helyedre ezen a világon. Ha úgy érzed, hogy mindez egyszerre sok, vagy nehezen tudnád feldolgozni egyedül, beszéld meg valakivel, akinek a véleménye mérvadó lehet számodra. Bak. Igyekezz ma egy kicsit megengedőbb lenni az emberekkel, és csökkentsd az elvárásaidat. Azt azért már megszokhatta a környezetet, hogy számodra csak is a tökéletes az elfogadható, de talán ma egy kicsit túlságosan is szigorúan kezeled a dolgokat. Nézd el az emberek hibáit, hiszen nem lett mindenki tökéletes, néha talán még te sem vagy az. Vízöntő. Ma kitűnő szervező és rendszerező képességekkel áldanak meg a csillagok, így rendet tennél akár magad körül vagy máshol, akkor ennél kiválóbb időpontot keresve sem nagyon találhatnál. A nap végére pedig egy meglepetés is éred. Váratlanul ugyanis megkerülhet valami, amit már régóta elveszettnek hittél. És végül halak. Ma lesz az a nap, amikor lehetőséged és képességed lesz arra, hogy egy kicsit előre gondolkodj, tervez és olyan dolgokba kezdj, melyeknek a hatása később jelentkezik. Kedvező ez a nap arra is, hogy valakivel, akivel hosszú távon tervezel kapcsolatokat kialakítani vagy kapcsolatot, egy kicsit szorosabbra fűzd a köteléket. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Ceglid Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20.000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653 369 819. Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707. Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26.000 forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelető felé élén keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel -1 és 8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 13 és 18 fok között alakul. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és ködfotok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél. Kora reggel -1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Vége a délután, mindjárt indul, már is mutatom, hogy nálunk mivel. Ez a közös és arról szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
4: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Visszatér a napos, száraz idő. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos használatra kell megtanítani a gyerekeket, mondta az oktatási miniszter. 2027 végéig felújítják az óbudai K-hidat. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kánoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson a tanulásra, a mozgásra, a pihenésre és a családra. Megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnökhelyettes jelöltjét, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István a testület elnöke közölte. A közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnökhelyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. A világon először mutatják be angol nyelven Szerb Antal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben, Abel Stella rendezésében. A darabot nemzetközi színészgárda viszi színre több magyar színművész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt. Elkezdődik az óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak.
2: Az időjárásról.
5: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett utcát szakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki Rűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti ídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiószást kívánok mindenkinek. A Plusz-mínusz kettőt azonnal folytatjuk a Célidia kedvenc dalaival, fontos, hasznos infókkal, programajánlóval, és persze foglalkozok majd nem sokára a mai nappal, azaz október 12-ével hétfővel. Tartsanak velem ezért is.
0: FM 92.5. Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban. Hiába

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió.
1: Cegléd Rádió.
0: A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló Szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián

0: 30 év közöttieket. A Pizza Night középpontjában egy pizzakóstoló verseny áll. A résztvevők a város pizzériáinak finomságait kóstolhatják végig, majd ők dönthetik el, melyik pizza legyen Ceglét kedvence. Az este során DJ és zene, pizza quiz, játékok, versenyek és nyeremények is várják a fiatalokat. Ráadásul minden résztvevő italkupont kap. Kóstolónak előzetes regisztráció szükséges. Az e-mail cím mif2026@ceglet.gmail.com. Az e-mail tárgya Pizza Night. Jelentkezzenek, kóstoljanak, hívják el barátaikat, és segítsenek kiválasztani Ceglét kedvenc pizzáját. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntött mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Dunatiszaközi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Őszi hangulat, kézműves kincsek, vidám programok és sok-sok élmény várja a látogatókat Csemőben. Október 18-án ismét megrendezik az őszi kézműves vásárt, ahol kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a kedvükre való programot. Tehát október 18-án vasárnap 9-től 14 óráig a helyszín a Csemői Helytörténeti Múzeum udvara. A programok között lesz kézműves termékek és dísznövények vására, tökfaragás gyermekeknek és felnőtteknek, a részvételi díj ingyenes, de regisztrációhoz kötött, regisztrálni lehet a 0620 225 72 81-es telefonszámon. Kreatív kézműves foglalkozások is lesznek, őszi pitesütőverseny, fotófal, ahol szuper őszi képek készülhetnek, furfangos paraván, bábjáték és gyermekműsor, Kis István népdalkör zenés élményekkel színesíti a rendezvényt. A vásár remek alkalom arra, hogy felfedezzék a helyi kézművesek alkotásait, élvezzék az ősz szépségeit és együtt töltsenek egy kellemes délelőttöt. A rendezvény látogatása, ahogy mondtam, ingyenes. Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-felszegi református egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a felszegi hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon. A felszegi hivatalt a Felház utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szépkorúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511 484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lillakukac@ceglet.ph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet.
1: FM

Kedves hallgatók, október 12-e van a mai napon, a Miksák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Rezső és Szerafina nevű ismerőseiket is. A Miksa egyébként a Miklós régi magyar becézőjéből önállósult, lehet a Mikhál névnek a becézője is, később eredetétől függetlenül a Maximilián magyarítására használták. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig én vissza a születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak velem! Szemlédre!

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1935-ben látta meg a napvilágot, sajnos már nem lehet köztünk Luciano Pavarotti, többszörös Grammy-díjas olasz tenor operaénekes. 1971-ben bemutatták a Broadway-n a Jézus Krisztus Superstar című musicalt. 1965-ben George Harrison először használt szitárt, a dal egyébként a Norwegian Wood volt. 1979-ben a Jethro Tull koncertjén egy színpadra dobott rózsa megsebezte Ian Anderson futbolista szemét, annyira vészes volt a helyzet, hogy le is hújták a koncertet. 1986-ban hunyt el Fényes Szabolcs, Erkel Ferenc díj a zeneszerző nevéhez kapcsolódik például a Nem csak a 20 éveseké a világ című felvétel. 1998-ban The Rolling Stones Circus címmel bemutatták azt a dokumentumfilmet, amelyet még 1968. decemberében vettek fel. 1949-ben született Rick Parfitt, angol zenész, énekes, dalszerző, a Status Quo frontembere, ritmusgitárosa volt. A formáció még The Scorpions néven alakult 62-ben. Francis Ross és Alan Lancaster iskolatársak voltak a londoni iskolák közül az egyikben. Mindketten játszottak az iskolai zenekarban, így határozták el, hogy együttest alapítanak. Osztálytársaik Jess Jaborski és Alan Kay csatlakoztak hozzájuk. Első fellépésüket a londoni Samuel Jones sportklubban adták. 1963-ban felvették Kay helyére John Collant és nevet változtattak The Specters-re. Lancaster apja elintézte nekik, hogy heti rendszerességgel játszanak a sportklubban. Itt figyelt fel rájuk Pat Barlow, aki a menedzserük lett. Innentől kezdve már Londonon kívül is rendszeresen felléptek. Miután elvégezték az iskolát, Jaworski kilépett a zenekarból, a helyére Roy Lines került. Ekkoriban kezdték el írni első saját számaikat. 1960-ban találkoztak, és ez a legfontosabb, Rick Parfittel, aki a The Highlights nevű együttesben pengette a húrokat. Rossi, aki jó barátja volt Parfittnak, végül átcsábította őt zenekarukba. Ugyanebben az évben 5 évre szóló szerződést kötött velük, a Piccadilly Records 3 kislemezt adta ki, nem egyik sem lett túl népszerű. 1967-ben felfedezték a pszichedelikus rockot, és Traffic-re változtatták a nevüket. Hamarosan ezt Traffic Jam-re változtatták, mert már volt egy ugyanilyen nevű zenekar. Felléptek a BBC Radio Saturday Club című műsorában, és egy kis lemezt is kiadhattak, ami szintén kudarc lett. 1967-ben Parfitt hivatalosan is csatlakozott, és ekkor változtatták nevüket Status Quo-ra, és innentől kezdve jöttek a sikerek. Sajnos már Rick nem lehet közöttünk. A Status Quo viszont érkezik hozzák itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk. 1985-ben hunyt el Rick Wilson, a B-52 zenekar gitárosa, 32 éves korában AIDS betegségből eredő komplikációk miatt. A B-52 zenekar egyike azon formációknak, melyek a Georgia Állambeli Egyetem kampuszát fémjelzik. Az alternatív zene gyökerének tekinthető B-52s az Amerikai Egyesült Államok déli részén elterjedt slangből vette a nevét, és nem más jelent, mint azokat a magas, felfújt parókákat, amiket Kate Wilson és Cindy Wilson énekesnők hordtak, s mely később emblematikusan jelezte az együttes turkálós, ruhatáros, affektált megjelenését. Az ötvös csapatot Fred Scheider, Ricky Wilson gitáros, Cindy bátyja és Keith Strickland dobos alapította még a 70-es évek közepén. Bár a tagoknak vajmi kevés zenei képzettsége volt, egy kínai étteremben töltött részeges éjszakán megszületett a formáció, melynek legelső fellépéseit még egy toldott-foldott gitárral és ütősök kíséretében oldották meg. Na ehhez képest világsztárok lettek. Ők jönnek itt a 92.5-ön, a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5
2: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
5: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
4: Dehogy, ide a Nádasba.
5: Na de Béla, maga huncut?
4: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
6: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: these beautiful things.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi szelet több felé élénkkeleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel -1 és 8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 13 és 18 fok között alakul. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és ködfotok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi északnyugati szél. Kora reggel -1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
2: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: FIFA 3, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Körösi út 80.
6: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Visszatér a napos, száraz idő. Az idei költségvetésről is tárgyal ma az országgyűlés. A digitális eszközök biztonságos használatára kell megtanítani a gyerekeket, mondta az oktatási miniszter. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Az államfő által megfontolásra visszaküldött egészségügyi kamarai törvényről, valamint az idei költségvetés módosításáról tárgyal ma az országgyűlés. Napirendre kerül a gyermekvédelmi törvénycsomag is, amely a többi között a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célozza. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kánoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson a tanulásra, a mozgásra, a pihenésre és a családra. Megnevezte a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnök helyettes jelöltjét, az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István a testület elnöke közölte, a közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a fellebbviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Fontos, hogy Ukrajna betartsa a magyar nyelvű oktatás és a kisebbségi iskolák jogi biztonságának garantálására tett vállalásait. Erről Orbán Anita külügyminiszter beszélt Luxemburgban azzal kapcsolatban, hogy az ukrán parlament ma vitázik és szavaz a kisebbségi jogokról szóló törvényjavaslatról. A tárcavezető közölte, Magyarország a kárpátaljai magyar szervezetek képviselőivel együtt figyelemmel kíséri majd az új szabályozás végrehajtását. A világon először mutatják be angol nyelven Szerbantal Utas és Holdvilág című regényének színpadi változatát. Az előadást Londonban szerdán és csütörtökön láthatja a közönség a Liszt intézetben, Abel Stella rendezésében. A darabot Nemzetközi Színészgárda viszi színre több magyar színművész közreműködésével. A bemutatóra néhány nap alatt elfogytak a jegyek, ezért a szervezők a főpróbát is megnyitják a közönség előtt. Elkezdődik az óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak.
2: Az időjárásról.
7: Visszatér a napos, száraz idő, csak a déli ország részben lehetnek tartósan felhős körzetek. A hőmérséklet napközben általában 13-18, késő este 8-12 fok között alakul.
1: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz-mínusz 2-t azonnal folytatjuk dalokkal. Olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a zenéké lesz a főszerep, de persze jönnek majd a fontos hasznos infók, programajánló, szólok majd a közlekedőköz, és szólok majd az időjárásról is. Tartsanak vele!
0: Szemlét Rádió! FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
4: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
5: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár fél áron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakart Cegléd a külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
6: KGM. Made in Korea.
7: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett Plus kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-minusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Ez körben nagyszerű munka folyik. A G10 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szép korúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lilla@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Idén is mozgásra hív mindenkit a Ceglédfelszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon. A Felszegi Hivatalt a Felház utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Ti a filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubodi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül.
1: Ceglédi Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Az amerikai festészet nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím kozponti@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítás megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Duna-Tiszaközi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló Szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a Központi Könyvtár. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 310-195-ös számon vagy e-mailben kozponti@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a Központi Könyvtárban. Fiatal alkotók kertje összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divat bemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élőtársas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a Református templom kertben és a Református nagy templomban. Mentsék el a dátumot és hívják meg barátaikat is. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskola kezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20 000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653-369-819. Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13:30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
2: Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a külső Körösi út 4-es kilométerénél.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szeletőbb felé élénk keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel -1 és 8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 13 és 18 fok között alakul. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és ködfotok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél. Kora reggel -1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ceglédrádió FM 92.

0: Kedves hallgatók, véget ért a mai Plusz Minusz 2, indul hamarosan a hétfő délután, mutatom, hogy mivel. A hírek után ez a dal szól, majd azonnal maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyírosz.
6: Pont egy gyírosz?
5: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
3: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyírospontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
8: Megvan az új legfőbb ügyész jelölt. Eljárást indított a GVH a déli körvasút beruházás ügyében. Változékony őszi időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök, ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Megnevezte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal 3 új elnök helyettes jelöltjét az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Hantosi István, a testület elnöke közölte, a közpénzügyi területre Ötvös Károlyt, a vádemelésért felelős posztra Gellért Károly Árpádot, a felleviteli elnök helyettesi tisztségre pedig Terhes Tibor Dávidot javasolják. A jelöltekről holnap dönthet az Országgyűlés. Jogellenes lehet a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársait listázó internetes oldal működtetése a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság szerint. A szervezet közleményében hangsúlyozza, függetlenül attól, hogy valamely személyes adat megismerhetőségét a törvény közérdekből elrendeli, akkor is be kell tartani az általános adatvédelmi rendelet, vagyis a GDPR előírásait. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-Híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Elkezdődik az óbudai K-híd felújítása. Karácsony Gergely főpolgármester tájékoztatása szerint az első szakaszban jövő júniusig a kocsipályát és a déli gyalogos járdát újítják fel. A munkálatok több ütemben 2027 végéig tartanak.
2: Az időjárásról.
8: Északnyugat felől csökken a felhőzet, de a déli ország részben tartósan borult marad az ég. Éjszaka tovább csökken a felhőzet, majd holnap már napos idő lesz, gomoly felhőkkel, legfeljebb délnyugaton lehet kisebb eső. A szél sok felé megélénkül. Éjszaka 2 és 8, holnap napközben 13 és 18 fok lesz.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket.
2: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Süveges András, de ebben az szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem egy beszélgetésnek köszönhetően Szatmári Gábori és vendégé. Hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, maradjanak velem.
1: Szeglét Rádió. 92.5.

más lettem, a tükör így ismer. Bárcsak utolérhetném azt, ami elszaladt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Ceglét, Kender utca 27.
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
2: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonikaajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Flotta bővítés a Petra Transznál. És hogy ez önnek miért lehet jó hír? Mert a bővítés miatt járművezető kollégákat keresünk. A Petra Transz Kft. GKI vizsgával, digitális sofőrkártyával, tapasztalattal rendelkező gépkocsi vezetőt keres. Magyarország-Olaszország között közlekedő 40 tonnás mozgópadlós autóra, belföldi gabonás billencses autóra, valamint nemzetközi gépjárművezetőket Európai Unión belüli fuvarozásra. Munkájára és önmagára igényes új munkatársakat keresünk. Ha ön ebben magára ismer, jelentkezését a 30-549-2262-es telefonszámon várjuk, vagy küldje el fényképes önéletrajzát a titkárság@petratrans.hu e-mail címre.
4: Ti hova mentek idén nyaralni?
5: Ahova csak akarunk.
4: Jó, de mégis melyik hotelbe?
5: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
4: Komolyan? És honnan szereztetek?
5: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
6: FM

0: ígérte már is egy beszélgetéssel. Folytatjuk, hogy mi a téma, az hamarosan kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió 92.5.
2: Kedves hallgatók, ez tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk immáron 146. része, és most is Szebeni Dáviddal, a Település Fejlesztési Szövetség elnökével fogok beszélgetni sok érdekes témáról. Szervusz, köszöntelek itt a stúdióban.
3: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat is.
2: Nemrégiben beszéltünk arról, hogy kiírtátok ismét idén is a település fejlesztési díjat. Kezdjünk ezzel. A nevezés lezárult, jött elég jelentkezés, elégedett vagy?
3: Igen, tekintettel arra, hogy ugye most 2025-ben véget ért programokat, projekteket fog a zsűri értékelni és díjazni. Azért tudni, hogy 2025-ben már az önkormányzati szektor elég rossz helyzetben volt. Egyrészt anyagilag is, másrészt pedig tudod, hogy

0: Sony és évzáró bulik mindenhol.
1: Igen, na hát remélem, hogy ez is jól fog sikerülni, és hál' Istennek azért szép számmal jöttek most is nevezések, ami azért azt jelenti, hogy sokak számára fontos ez a településfejlesztési díj, és ehhez kellenek ugye bár teljesítmények, és hát többek között akár rendezvények is. Ezekről fogunk most főként beszélni ebbe a mai részben, mert ugye ti is terveztek most hirtelennyiben, itt hármat is felsoroltál nekem, az egyrészt Cegléd, másrészt budapesti rendezvény is van. Kezdjük itt, hát menjünk időrendben. Nagyjából a legelső az itt lesz a közelben, Cegléd közelében.
0: Így van, és egyébként nagyon büszke vagyok arra, hogy egy ceglédi székhelyű civil szervezet, mint a Településfejlesztési Szövetség egyébként országszerte tud programokat megvalósítani.
1: Igen.
0: De hát azért nyilván szívünkhöz mindig közel áll Cegléd, különösen pedig, amikor mondjuk gyerekekkel lehet foglalkozni, nekik valami programot csinálni.
1: Igen, igen.
0: És mi a hosszúcsemői tőzegláp jeles képviselőivel közösen egy környezetvédelmi szemléletformáló kis mini programot csinálunk.
1: Aktív csapat ez.
0: Így van, így van, így van, Szabó Gézáék. Három kis rendezvényünk lesz majd általános iskolásoknak, és ezek már elkezdődnek jövő héten az egyik ceglédi általános iskolával, illetve a csemői általános iskolával közösen.
1: Miről szól?
0: Itt szeretnénk, ha a gyerekek megismernék a helyi természeti értékeket. Egyúttal beszélnének nekik a kollégák arról, hogy mondjuk a klímaváltozás hogyan érinti a környezetünket, miért fontos a vízmegtartás, egyáltalán hogyan élnek rendszerben, ökoszisztémában a helyi állatok, növények, de készülünk egy kis érdekessége hüllő bemutatóval, például nekik hoznak majd a tényleg igazi hüllőket.
1: Ez sikítozás akkor lehet.
0: Így van, egy kis vendéglátás, de lesz majd gyermekpszichiáter is.
1: Hoppá.
0: Ott, aki szintén foglalkozik a gyermekekkel, szóval ez egy ilyen komplexebb kis nap. Van, amit már csak a fedett téren tudunk megcsinálni, tehát lesz olyan, most a szervezés szerint, hogy a hüllőket az iskolába viszik be, mert hogy a hüllőknek már ugye hideg van, úgyhogy, de ez nem rajtunk múlt, hanem a támogató ugye nehezebben indult be.
1: Igen.
0: És itt azért ezúton meg kell köszönnünk az élő környezetért felelős minisztériumnak a támogatást, hiszen erre a programra most jelenleg ők biztosítanak
1: nagyon
0: támogatást. Úgyhogy ezt a programot szerettük volna itthon tartani Cegléden és környékén. Ez lesz a következő, úgyhogy remélem majd a gyerekek mesélnek otthon a szüleiknek, hogy
1: ugyan,
0: mit láttak.
1: Ugyan, lesz mit mesélni egész biztos, de hát nem csak a hüllők meg a növények élnek, hanem az emberek is. Hát ők inkább lakásban. És a lakáspolitika lesz majd a középpont egy 15. budapesti rendezvényen. Milyen szempontból? Hát a lakáspolitikában annyi minden belefér.
0: Így van, itt nem arra gondolok, hogy mondjuk idegesít a szomszéd,
1: igen,
0: és ezért valamiféle szankciót rendelünk el vele szemben, hanem azért, ha megnézed most a kormányzati szakpolitikában, nagyon előtérbe került egyrészt a lakhatás kérdése, másrészt pedig a városfejlesztés, és különösen az agglomerációs térségeknek a problémái. Ha ez most akár csak az Országos Urbanisztikai Konferenciának a témáit megnéznéd október 1-én, akkor látnád, hogy gyakorlatilag most újra lesz gondolva minden az építési szabályozásoktól kezdve egészen a támogatás politikáig.
1: Akkor van téma.
0: És ennek ugye kiemelt szerepe a lakhatás. Nyilván Budapesten is, meg az agglomerációban is, hiszen itt a leginkább égető a probléma, és mi a szakmai partnereinkkel, neves szakemberekkel, illetve majd idővel a felelős minisztériumokkal is, ahhoz szeretnénk hozzájárulni, hogy ezek az újfajta lakáspolitikai programok, ezek minél több tényezőt vegyenek figyelembe, és ez a szakmai párbeszéd ez pezsgő legyen, és ezek a támogatási programok, vagy éppen fejlesztési programok, vagy a mondjuk az országos építési szabályoknak a módosítása, az sokkal jobb minőségű legyen, mint hogyha egy valaki, vagy ketten kitalálnak az íróasztal mögül, és egy négy alkalmas rendezvény sorozatot tartunk most, ősszel, illetve jövő év első felében Budapesten. Szokás szerint egyébként a budapesti kereskedelmi és iparkamarával együttműködésben, régi partnereink,
1: persze,
0: de emellett lesznek akár Városkutatás Kft-től, szintén nagy név egyébként, kollégák, de ingatlanpiaci cégektől is lesznek különféle partnereink, és önkormányzatoktól is, hiszen mi most az önkormányzati lakáspolitikára koncentrálunk, ugyanis egyáltalán nem

0: törvényszerű, hogy egy önkormányzat ingatlan gazdálkodása abból álljon, hogy felélik a vagyont.
1: Hát persze.
0: Hanem ezzel egyrészt gazdálkodni, és lehet másrészt pedig a lakáspolitikát fel lehet használni arra, hogy mondjuk a gazdasági fejlődést támogassa egy adott városban.
1: Úgy bizony.
0: Teljesen más feltételeket lehet kínálni a beköltöző dolgozóknak, akkor, hogyha van egy mondjuk egy jól működő lakásrendszer
1: az igen.
0: a városban. Úgyhogy erről fog szólni, ennek a különféle módjairól, lehetőségeiről.
1: Nagyon
0: ez a rendezvény sorozat, erről a Településfejlesztési Szövetség partnerei és tagjai tájékoztatást kapnak, meghívót, illetve akik jártak már korábban ezeken az ingatlanpiaci rendezvényeinken, ők is megkapják ezeket a meghívókat.
1: Igen.
0: Aki pedig szintén érdeklődne, akár önkormányzati kolléga, akár más, az nyugodtan a Településfejlesztési Szövetség honlapján jelezze az érdeklődési szándékát felünk, és akkor
1: fontos lehet bizony
0: partnerként fel tudjuk venni.
1: Így van, tehát itt már nem kész dolgokról van szó, hanem tulajdonképpen alakuló félben lévő dolgokról.
0: Ez vegyes, mert vannak kész javaslatok is.
1: Igen, persze, de még azért lehet ezeken módosítani.
0: És még lehet. És még
1: igen,
0: és
1: ez
0: még
1: fontos.
0: Lehet.
1: És igen. Ez nagyon fontos. Na, ezért is lesz jó ez a 4 alkalmas rendezvénysorozat egész biztos. És lesz egy olyan is, egy olyan rendezvényetek, ez 27-én lesz majd, ami a vállalkozóknak szól. Most nem elsősorban üzleti szempontból közelítitek meg, azt hiszem, a vállalkozók dolgát, hiszen itt előzetesen beszélgettünk már, és mondtad, hogy például a kiégéssel, vagy a Z-generációval, mint olyannal is foglalkoztok. Ez is meghatározó lehet a vállalkozói életben, ugye?
0: Így van, és ezt tapasztalatból is mondom, én aki dolgozok 10 évesektől kezdve a 60-asokig mindenkivel, ez egy fontos téma, és hogy beszélgetek akár ceglédi vállalkozó ismerőseimmel, ez a Z-generáció, vagy majd utána majd az alfa-generáció, tehát a következő, ugye a fiatalok, hát megállás nélkül dől belőlük, amit ők látnak belőlük, és némelyikük egészen kétségbe van esve. Emlékezhetsz, hogy már tartottunk 2 vállalkozóknak itt Cegléden rendezvényt, ahol jöttek olyan előadók, akik egyébként viszonylag ritkán fordulnának meg Cegléden.
1: Igen.
0: Mi ezt a rendezvénysorozatot folytatjuk, egyébként a Gazdasági és Energetikai Minisztérium támogatásával. És ahogy mondtad, korábban üzleti szempontból voltunk itt ebben a rendezvénysorozatban, egy üzleti fókusszal. Most viszont tényleg az emberi oldalt közelítjük meg, egy
1: igen,
0: jó szervezetfejlesztő pszichológus jön majd, Bóna Kata Budapestről, aki igen sok céggel dolgozott már együtt, igen sok cégvezetőt segített, és kimondottan ezekre a következő generációs vezetőkre koncentrál egyébként. Ezt a tudását fogja megosztani, és aztán lehet majd kérdezni is, lesz egy ilyen kérdés-válasz dolog.
1: Ez jó.
0: Ennek a helyszínéről majd tájékoztatást adunk, ez most még szervezés alatt van, de Cegléden lesz, és ide fogjuk meghívni azokat a ceglédi vállalkozásokat. Egyrészt, akik már korábban is voltak a rendezvényeinken, másrészt pedig, akik időközben mondjuk jelezték nekünk, hogy őket is érdekli ez a dolog. Itt azért elsősorban nagyobb vállalkozások lesznek, hiszen tudod, van egy együttműködési megállapodásunk az ipartestülettel, a ceglédi ipartestülettel, és ők célozzák az ilyen egyéni vállalkozókat, meg mikrovállalkozókat elsősorban. Mi inkább a nagyobb vállalkozásokra koncentrálunk a rendezvényeinkkel.
1: Hó, és itt is ezek a témák, tényleg a kiégés, ami ugye az egész életre is jellemző, de a vállalkozásokra is miért ne lenne ez jellemző, akár vállalkozókra is, és a generációs problémákról is évtizedek óta hallhatunk, és ezek a problémák akár egyébként előre is vihetik a dolgokat, nem feltétlen problémaként jelennek meg, hanem igenis a több generáció egy-egy nagyobb vállalkozásnál tudja is segíteni egymás munkáját.
0: Ez így van, hogyha tényleg megtalálják egymással a hangot.
1: És az idősebbeknek ott a tapasztalat, ugye a fiataloknál ott a lendület, azt a kettőt összetesszük, akkor már dombon van a tanya, nem?
0: Igen, de aztán ez a gyakorlatban, hogy működik. Hát tudod, hogy az őrületbe tudják kergetni egymást a különböző generációk, de hát ennek megvan a maga ritmusa. Viszont például a kiégés, és itt ez jó is, hogy még egyszer megemlítetted, sok vállalkozó ahhoz van hozzászokva vezetőként, hogy ő megold mindent, ő
1: igen.
0: a támasza a cégnek, a családnak, legyen most akár nő vagy férfi,
1: mindegy.
0: Ez mindenkit egyformán érint, hozzászokik ahhoz, hogy ő mindig erős. És ezt egy darabig lehet csinálni, de aztán érzi, hogy valami nem jó, és erre vagy rájön magától, hogy mi nem jó, vagy pedig mondjuk segít neki az, hogy beszélget másokkal ezekről, vagy éppen eljön egy ilyen rendezvényre, és hallja, felismeri, hogy hoppá, hát én is ezt érzem. Nekem is ezek a problémáim, és már az segít, ha tudja, hogy nem vele van a baj, tehát ez nem egy egyedi probléma, amit ő érez, hanem ezt mások is érzik.
2: Nagyon jó.
0: És úgy már könnyebben kér segítséget, vagy elkezdi keresni a kiutat. Azért a vállalkozói szférában, vagy akármiben én mozgok mondjuk a szakpolitikai szférában, sokszor van az, hogy egy ideig megy, aztán hirtelen jön egy súlyos betegség.
2: Hát, igen, igen.
0: És aztán jó esetben még ki tud jönni belőle, rosszabb esetben pedig nem. Hát sajnos láttunk ilyet az ismerősi közegben, és akár igen. Cegléden is. És ezért fontos, hogy a vállalkozók, a vezetők is meg tudjanak nyílni, beszélni ezekről a problémákról.
2: Igen.
0: És aztán együtt megoldást lehessen keresni.
1: Nagyon jó, és ezt szolgálja majd ez a 27-i ceglédi rendezvény is. Hát mi se tartozunk konkrétan egy konkrét generációhoz, úgyhogy én most az idősebb jogán azt mondom, hogy eddig tartott mai műsorunk. Ez volt a Fejlesztés terhe mellett 146. része immáron, és ezekről a remek rendezvényekről beszélgettünk, és természetesen majd a tapasztalatokról is szeretném, hogyha beszámolnál a későbbi részekben, Dávid.
0: Abszolút, és hát lesz majd egy következő téma is, Finnországról.
1: Jaj, de jó. Na, az is érdekes lesz nagyon a kedves rokonoknál, mi újság, megnézzük majd. A Fejlesztés terhe mellett 146. részében is Szebeni Dáviddal beszélgettem. Még egyszer köszönöm szépen.
0: Köszönöm én is Szatmári Gábornak.
3: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
4: A beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Este 6-ig így lesz ez. Remélem velem tartanak. Jó rádiózást kívánok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! A Tápió Travel Kft. Anyaggazdálkodó raktáros munkakörbe munkatársat keres Ceglédi telephelyére. Az új kolléga feladata az anyag- és készletnyilvántartás naprakész vezetése, alkatrészek rendelése. Amit kérünk, legalább középfokú végzettség és releváns tapasztalat vagy alkatrészraktározásban való jártasság, precíz, felelősségteljes munkavégzés. Amit adunk, stabil, hosszú távú munkalehetőség, támogató csapat, átlátható folyamatok, versenyképes jövedelem. Várjuk jelentkezését fényképes önéletrajzzal a service@tapiotravel.hu e-mail címre. A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Körösi út 80.
1: A műszaki vásárlást ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
4: Reklámot hallottak!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ebben a hónapban zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még a következő MÚV alkalmakon találkozhatnak. Október 14-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától pilates, szintén a Vörösmarty téren, és október 18-án 10 órától kettlebell a Budai úti fürdőben. Mozogjanak sokat és intenzíven! Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhet. A Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szép korúakat Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lilla@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon a Felszegi Hivatalt a Felház utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál. Az Amerikai Festészet Nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a Központi Könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben az e-mail cím központi@könyvtarceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítás megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Dunatiszaközi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, kettő péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-tól 12 óráig.

0: kedves hallgatók, már is mutatom, melyik slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal David Guetta, Teddy Swims és Tones and I közösét hallgatjuk meg. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
3: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
4: Guten Tag! Német napok a ceglédi Opel Gyulainál. Opel modellek már 5.990.000 forinttól 8 év garanciával. Wunderbar ajánlatok magánszemélyeknek és cégeknek. Várjuk októberben a ceglédi Opel Gyulainál, a külső Kőrösi út 4-es kilométerénél.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Visszakapják kisebbségi nyelvhasználati jogukat a kárpátaljai magyarok. A Városligetet választották Európa legjobb nagyvárosi parkjának. Változékony őszi időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi, hogy ismét működhessenek magyar tannyelvű iskolák, magyar nyelven is érettségizzenek a diákok, valamint használni lehet az anyanyelvet az iskolai rendezvényeken és a dokumentációban. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programot jelentett be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű aszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Fejes Pétert javasolt a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök, ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Eljárást indított a budapesti déli körvasút beruházás ügyében a gazdasági versenyhivatal. A kormány múlt pénteken jelentette be, hogy felmondja a kivitelezési szerződést, és felszólítják Mészáros Lőrinc cégét, a V-Híd ZRT-t, hogy vonuljanak le a területről. Az Európai Bizottság ugyanis közölte, minden uniós támogatást, azaz mintegy 360 milliárd forintot megvon a beruházástól, miután az Európai Számvevőszék összejátszást tárt fel a közbeszerzésnél. A digitális eszközök teljes tiltása helyett a biztonságos és életkornak megfelelő használatra kell megtanítani a gyerekeket, hangsúlyozta az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit a Betesda Gyermekkórház digitális jólétről rendezett konferenciáján a tanítás és a szülői példamutatás fontosságáról beszélt. Kánoki Kis Attila sportért felelős államtitkár szerint arra is figyelni kell, hogy a képernyő előtt töltött idő mellett elegendő idő jusson tanulásra, mozgásra, pihenésre és a családra. Európa legjobb nagyvárosi parkjának választotta a budapesti Városligetet a World Urban Parks nemzetközi szakmai szervezet. A világ 5 régiójában különböző kategóriákban összesen 28 park szervezet vagy személy kapott elismerést.
2: Az időjárásról.
8: Északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, de a déli ország részben tartósan borult marad az ég. Északat tovább csökken a felhőzet, majd holnap már napos gumoly felhős idő várható, legfeljebb délnyugaton lehet kisebb eső. A szél sok felé megélénkül. Éjszaka 2 és 8, holnap napközben 13 és 18 fok lesz.
2: Közlekedési információk.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Kényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti ídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkény út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Kígyó Patika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-114-es telefonszám. Indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár a Kígyó Patika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Háttérbroker. Biztosítás? Magánszemélyek, cégek, társasházak teljes körű biztosítási ügyintézése már 16 éve. Továbbra is várjuk minden meglévő és új ceglédi és környékbeli ügyfelünket magas színvonalú szakmai felkészültséggel. Háttérbroker biztosítási alkusz. Cegléd, Népkör utca 8.
5: Figyelem, figyelem! Itt a lehetőség, hogy kedvezményes áron megújítsa otthonát. A Quickstep kiváló minőségű vinil és vízálló laminált padlóinak egyes családjai 25% kedvezménnyel rendelhetőek november 17-ig a Zafír Csempe és lakberendezési áruházban, Cegléden, a Vörösmarty téren. Ne hagyja ki ezt a lehetőséget! Válassza a stílust és a tartósságot! Quickstep. A minőség, amit megérdemel.
3: Elefánt dalok egészen közelről, minimalista hangszerelésben. Felefánt koncert október 24-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ kamaratermében. Szendrői Csaba és Tóth András visszatér az Elefánt kezdeti duó felállásához. Ismert dalok minimál hangszereléssel, kiadatlan szerzemények, feldolgozások és versek, spontán, intim hangulatban. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu. A program az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Fiatal alkotók kertje, összművészeti élmény Cegléden. A Festészet Világnapja alkalmából egy különleges fiatalos alkotótéri alakítják október 16-án a Ceglédi Református templom kertet. A Fiatal Alkotók Műhelye és a Kossuth Múzeum egy olyan inspiráló közegbe hív mindenkit ezen a napon, ahol a helyi fiatal művészek és a különböző művészeti ágak képviselői találkoznak, alkotnak és megmutatják magukat. A Magyarországi Ifjúsági Fővárosa 2026 esemény sorozat részeként egy olyan igazi közösségi találkozó a cél, ahol a 15-30 éves korosztály alkotói és a velük foglalkozó szervezetek önálló, mégis egymással harmonizáló művészeti szigeteken várják az érdeklődőket. Többek között vár majd mindenkit összművészeti kiállítás a kertben és a templomban, számos ingyenes kipróbálható alkotói workshop, zene, tánc, divatbemutató, közös táncház, egy kis irodalom, élő társas és asztali társas játékok, valamint fényfestés. Fiatal alkotók kertje tehát október 16-án Cegléden, a református templomkertben és a református nagy templomban. Mentsék el a dátumot, és hívják meg barátaikat is. Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt Veres Tamás Szabaduló szoba című verses kötetének és Igó Norbert Krisztián Gyere ígyunk egy sört című novellás kötetének bemutatójára október 30-án pénteken 17 órára. A helyszín a központi könyvtár. Könyvtári tagsághoz és a regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrációs jegyek igényelhetők az 53-as körzettel ellátott 3195-ös számon vagy e-mailben központi@könyvtarcegled.hu vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát, vagy személyesen a központi könyvtárban. Október 22-én csütörtökön 16 óra 30 perctől a Ceglédi Galériában lesz a 25 éves Ceglédi Alkotók Egyesülete jubileumi kiállítása. A kiállítás helyszínei a Ceglédi Galéria, a képzőművészet és fotóművészeti szekció munkáit láthatják itt, a Kamara Galériában pedig a népművészeti és az irodalmi szekció alkotásait. Köszöntőt mond Hegedűs Ágota alpolgármester. A kiállítást megnyitja a Népművészeti Egyesületek Szövetségének alelnöke, a Dunatisza Közi Népművészeti Egyesület elnöke Berei Andrea, közreműködik Szebeni Szilvia, Gyöngyösi Zsolt és Korondi Rózsa. A tárlat egyébként november 21-ig tekinthető meg, 2-től péntekig 10-től 18 óráig, szombaton pedig 8-től 12 óráig. Az Amerikai Festészet Nagyjai címmel vetített képes előadás lesz a Ceglédi Városi Könyvtárban október 21-én szerdán 17 órától a központi könyvtárban. Az előadó dr. Juhász István. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. Regisztrálni lehet a 310-195-ös számon, illetve e-mailben, az e-mail cím központi@könyvtarcegled.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A folytatás van itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, a lapszemlézünk, a borsonline.hu oldala foglalkozok azonnal, innen ajánlok olvasnivalót. Határozott és őszinte véleményét fejtette ki a színésznő. Szinetár Dóra elárulta, miért tartja óriási tévedésnek, ha valaki a munkája miatt nem vállalt gyereket vagy vállal. Szinetár Dóra a nagymamaságról beszélgetett Jakubcsek Gabriellával, ám szóba került az anyaság és a karrier kérdése is. A színésznő szerint hatalmas tévedés lehet, ha valaki kizárólag a munkája miatt mond le a gyerekvállalásról, amit részletesebben is kifejtett. Szinetár Dóra számára különleges időszak kezdődött, szeptemberben megszületett az első unokája, Panka, aki nagyobbik fia, Lőcsei Márton gyermeke. A színésznő korábban arról beszélt, hogy hatalmas mérföldkő számára a nagymamaság, ugyanakkor még neki is új szerep, melyet meg kell tanulnia. Az RTL reggeliben Jakubcsek Gabriellával beszélgetve azonban a nagymamaság kapcsán az anyaság és a pálya összeegyeztetésének kérdése is előkerült. Jakubcsek arról beszélt, hogy korábban több nagy színésznő is azért nem vállalt gyermeket, mert a szakmában úgy érezte, ezt nem engedheti meg magának. A Honti Hannának és mondhatni még néhány színésznőt nem lett gyereke, mert egyszerűen abban a korban az vállalhatatlan volt, hogy ne ők legyenek a női szimbólumok, és nem engedték meg még a gyereket sem maguknak, vagy azt, hogy unokák serege vegye őket körbe, fogalmazott Jakubcsek Gabriella. Szinetár Dóra szerint ezen a gondolkodáson már ideje változtatni. Úgy véli, a művészeknek sem kellene úgy tekinteniük a gyerekvállalásra, mintha az szükségszerűen a karrierjük végét jelenteni. Én örülök, hogy ez kezd tudatossá válni, és kezdjük felvállalni azt színésznőként, művészként, színpadi emberként, hogyha valaki csak azért nem vállalt gyereket, mert hogy a pályáját félti, az egy nagy butaság. A színésznő ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy egyáltalán nem gondolja, hogy mindenkinek gyermeket kell vállalnia. Azt gondolom, hogy nem kell mindenkinek gyereket szülni, és nem azt mondom, hogy mindenkinek ez a nagy boldogság az életében, de ha valakiben valaha megfogalmazódott, hogy szeretne anyuka lenni, akkor csak azért nem megtenni, mert a munkája az fölé van helyezve, az egy nagyon nagy marhaság, mert a munka elmúlik, zárta gondolatát Szinetár Dóra. És hogy még miről volt szó ebben a bizonyos beszélgetésben, ez is kiderült tehát a borsonline.hu felületről. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, mi meg azonnal folytatjuk a dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel, tartsanak velem!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, itt a 92-től a borsonline.hu felülettel. Újra lángra kapott a találgatás, miszerint Bradley Cooper és Gigi Hadid titokban összeházasodtak. Az 51 éves színészt és a nála 20 évvel fiatalabb szupermodellt szombat este lencse végre kapták, ahogy egyforma karika gyűrűt viselve távoztak egy étteremből. Már a nyáron is lekapták őket Párizsban, ugyanilyen ékszert viselve. Bradley Cooper és Gigi Hadid kapcsolata ismét tehát a figyelem középpontjába került, miután a pár újabb párizsi kiruccanásán mindketten feltűnő karika gyűrűt viseltek a bal kezükön. A látvány rögtön újraindította a találgatásokat. Vajon tényleg titokban összekötötték az életüket? Az 51 éves színész, és ahogy mondtam, a nála 20 évvel fiatalabb modell október elején egy vacsoráról távoztak Párizsban, amikor lefotózták őket. A képeken pedig jól látható, hogy mindketten a bal gyűrűs ujjukon viseltek egy aranyszínű karikát, bár továbbra sem erősítette meg egyikük sem a házassági pletykákat, nem ez az első eset, hogy egyforma karika gyűrűkkel jelennek meg a nyilvánosság előtt. Augusztusban szintén Párizsban kapták lencse végre őket, amint egymás kezét fogva sétáltak, és akkor is mindkettejük bal kezén egy-egy aranykarika csillogott. A Bradley Cooper és Gigi Hadid házasságáról szóló találgatások pillanatok alatt beindultak, a későbbi beszámolók pedig ráerősítenek ezekre a pletykákra, ugyanis az ékszereket a francia Boucheron ékszerház darabjaként azonosították, melyeket hagyományosan esküvői gyűrűként árulnak. Bradley Cooper és a nála jóval fiatalabb modell 2023 őszén kezdtek randizni, miután New Yorkban együtt látták őket vacsorázni. A kapcsolatokat azonban csak jóval később vállalták fel nyilvánosan. 2025 tavaszán Gigi Hadid Instagram oldalán egy születésnapi fotó mutatta meg először szerelmét, ezután a szupermodell a színész családtagjaival is egyre többször mutatkozott. Bár egyelőre nincs konkrét bizonyíték arra, hogy már az esküvőn is túl vannak, mégis a gyűrűk, a közös párizsi megjelenések és az egyre szorosabb családi kapcsolat kétségtelenül újabb üzemanyagot adott vagy adnak a házassági pletykáknak. A borsonline.hu oldal ezzel is foglalkozik, azt gondolom nem utoljára. Itt a 92-től mi meg továbbra is folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival. Maradjanak velem!
0: Következzen egy friss dal! Itt a Cegléd Rádióban!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Közeleg a Halloween. Öltöztesd varázslatos hangulatba az otthonod a hobbi áruház díszeivel. Tökök, fények, figurák és még sok más borzongató dekoráció vár. Figyeld a hobbi áruház Facebook oldalát is, vegyél részt az október 20-án kezdődő nyereményjátékunkon, és legyen tiéd egy halloweeni dekorcsomag. Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
6: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
7: Szóda, tisztított víz, Lukács szikvíz.
8: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
7: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
6: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
9: KGM nyílt hét Cegléden. Október 1-től 10-ig várunk szalonunkban, ahol most különleges ajánlatokkal és a teljes KGM modell kínálattal találkozhatsz. Ülj be, próbáld ki és kérj személyre szabott árajánlatot. Ráadásul most akár féláron kaphatsz új tivolid vagy korandód mellé felnire szerelt téli kerékszettet. KGM Zakar Cegléd a Külső Jászberényi út 48 szám alatt. Találkozzunk a szalonban!
10: KGM. Made in Korea.
1: Reklámot hallottak!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
11: Ami minden ismerőst összeköt.

0: felét senki sem lát. Nem kell tovább félni.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden napos, gomoly felhős idő várható. Számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szeletőbb felé élénk keleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel -1 és 8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 13 és 18 fok között alakul. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakad a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és ködfotok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi északnyugati szél. Kora reggel -1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal a Hearth és Purple Disco Machine közösét játszom, a címe Wonderful Life. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. CPL ajtó féláron. Ajtókiárusítás a Bautrans nyílászáró centrumban. A kijelölt, készleten lévő ajtók most 50% kedvezménnyel azonnal elvihetők. Gyere, válasz, vidd haza féláron. Csak a készlet erejéig. Bautrans nyílászáró centrum. Cegléd, Külsőkörösi út 1.
7: Ti hova mentek idén nyaralni?
8: Ahova csak akarunk.
7: Jó, de mégis melyik hotelbe?
8: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
7: Komolyan? És honnan szereztetek?
8: Itt Cegléden az Open Campers-től.
6: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
9: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
10: Megszavazta az ukrán parlament a kisebbségek oktatási jogairól szóló törvényt. Két amerikai tudós kapta az idei közgazdasági Nobel-díjat. Változékony őszi időre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Elfogadta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi magyar tannyelvű iskolák működését, magyar nyelvű érettségit és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadiipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Fejes Pétert javasolta a legfőbb ügyésznek a köztársasági elnök. Ezt Baka András jelentette be a Sándor palotában. A korábbi Vas megyei főügyész helyettes tavaly vonult nyugdíjba az életkori korlátozás miatt, jelenleg egyetemi oktatóként is tevékenykedik. Baka András szerint Fejes Péternek nincs pártpolitikai kötődése, szakmai tapasztalata és függetlensége alkalmassá teszi arra, hogy helyreállítsa az ügyészségbe vetett közbizalmat. Első és másodfokon is törvényesnek ítélte a bíróság Sesták Miklós KDNP-s képviselő őrizetbevételét, közölte a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A bíróságok megállapították, hogy a mentelmi jog felfüggesztése már az országgyűlési döntés kihirdetésével hatályossá válik, nem kell megvárni annak megjelenését a magyar közlönyben, áll a hivatal közleményében. Az MVVH arra reagált, hogy Sesták Miklós ügyvédje szerint védencét csak nem egy órával azelőtt vették őrizetbe, hogy a politikus mentelmi jogát felfüggesztő határozat megjelent a magyar közlönyben. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését.
2: Az időjárásról.
10: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek ködfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
1: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelőszolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, még ebben a szűk 60 percben és a következő egy óra számos Hüveges András. Remélem velem tartanak, hamarosan visszatérek és foglalkozok a mai nappal, azaz október 12-ével hétfővel, ezért is maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió FM 92.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ebben a hónapban zárulnak az idei önkormányzat által szervezett ingyenes sportolási lehetőségek a ceglédi parkokban. Ebben a hónapban még a következő MÚV alkalmakon találkozhatnak. Október 14-én 17 órától jóga a Vörösmarty téren, október 17-én 16 órától pilates, szintén a Vörösmarty téren, és október 18-án 10 órától kettlebell a Budai úti fürdőben. Mozogjanak sokat és intenzíven! Hosszú évek óta a Rónai Gábor fáradhatatlan munkájának is köszönhet. A Benedek Péter rajzkörben nagyszerű munka folyik. A G17 galériában október 14-ig mutatják be ez évben készült munkáikat. Megtekinthető hétköznapokon 16 és 18 óra között a Gubodi utca 17 szám alatt. Párhuzamok, találkozások, képek, szemelvények Bulgáriáról címmel láthatnak, hallhatnak egy előadást október 15-én csütörtökön 17 órás kezdéssel a Ceglédi Városi Könyvtárban. Közreműködnek a CVK irodalombarátok köre és vendégei. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A telefonszám 53-as körzettel ellátva a 3195-ös, lehet e-mailben is regisztrálni. Az e-mail cím központi@ceglid.hu, vagy keressék a Ceglédi Városi Könyvtár Facebook oldalát. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Idősek vetélkedője Cegléden, időutazásra felkészülni ezúttal retro hangulatban. Az idősek hónapjának záró rendezvényén idén is vidám játékos vetélkedőre várják a szép korúak a Cegléden. Ezúttal a régi szép idők kerülnek a középpontba, hiszen közkívánatra retro vetélkedőt rendeznek. Régi emlékek, nosztalgikus pillanatok, sok nevetés és jó kedv várja a résztvevőket. Felkészülni nem szükséges, hiszen csak arra nem emlékszünk, ami tegnap történt. Október 27-én lesz a rendezvény, kedden 16 órakor kezdődik a Kossuth szálloda éttermében. Jelentkezni lehet személyesen az önkormányzati hivatalban Bakos Lillánál, telefonon az 511-484-es telefonszámon, e-mailben az e-mail cím bakos.lilla@ceglidph.hu. A jelentkezési határidő október 16-a. Egy délután, ahol közös emlékek, a játék és a jó kedv kapják a főszerepet. Idén is mozgásra hív mindenkit a Cegléd-Felszegi Református Egyházközség. Október 18-án találkozunk a Malomtó szélen, és fussuk le együtt az 1517 méteres távot. Nem a helyezés a lényeg, hanem a közös élmény, a mozgás és a jó hangulat. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Nevezési határidő október 16-a. Regisztráció személyesen a Felszegi Hivatalban, vagy telefonon a 0630 135 55 29-es telefonszámon a Felszegi Hivatalt a Felház utca 22 szám alatt találják. Húzd fel a futócipőt, hívd a családot, barátokat, és találkozzunk a rajtnál.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5

0: Kedves hallgatók, október 12-e van a mai napon, a Miksák ünnepelhetnek, de hallgatóink köszönhetik Rezső és Szerafina nevű ismerőseiket is. A Miksa egyébként a Miklós régi magyar becézőjéből önállósult, lehet a Mikhál névnek a becézője is, később eredetétől függetlenül a Maximilián magyarítására használták. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig én vissza a születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. 1935-ben látta meg a napvilágot, sajnos már nem lehet köztünk, Luciano Pavarotti, többszörös Grammy-díjas olasz tenor operaénekes. 1971-ben bemutatták a Broadway-n a Jézus Krisztus Superstar című musicalt. 1965-ben George Harrison először használt szitárt, a dal egyébként a Norwegian Wood volt. 1979-ben a Jethro Tull koncertjén egy színpadra dobott rózsa megsebezte Ian Anderson futballista szemét, annyira vészes volt a helyzet, hogy le is hújták a koncertet. 1986-ban hunyt el Fényes Szabolcs, Erkel Ferenc díja zeneszerző nevéhez kapcsolódik például a Nem csak a 20 éveseké a világ című felvétel. 1998-ban The Rolling Stone Circus címmel bemutatták azt a dokumentumfilmet, amelyet még 1968. decemberében vettek fel. 1949-ben született Rick Parfitt, angol zenész, énekes dalszerző, a Status Quo frontembere, ritmusgitárosa volt. A formáció még The Scorpions néven alakult 62-ben. Francis Ross és Alan Lancaster iskolatársak voltak a londoni iskolák közül az egyikben. Mindketten játszottak az iskolai zenekarban, így határozták el, hogy együttest alapítanak. Osztálytársaik Jess Jaborski és Alan Kay csatlakoztak hozzájuk. Első fellépésüket a londoni Samuel Jones sportklubban adták. 1963-ban felvették Kay helyére John Collant és nevet változtattak The Specters-re. Lancaster apja elintézte nekik, hogy heti rendszerességgel játszanak a sportklubban, itt figyelt fel rájuk Pat Barlow, aki a menedzserük lett. Innentől kezdve már Londonon kívül is rendszeresen felléptek. Miután elvégezték az iskolát, Jaworski kilépett a zenekarból, a helyére Roy Lines került. Ekkoriban kezdték el írni első saját számaikat. 1960-ban találkoztak, és ez a legfontosabb, Rick Parfittel, aki a The Highlights nevű együttesben pengette a húrokat, Rossi, aki jó barátja volt Parfittnak, végül átcsábította őt zenekarukba. Ugyanebben az évben 5 évre szóló szerződést kötött velük a Piccadilly Records. 3 kis lemezt adta ki, nem egyik sem lett túl népszerű. 1967-ben felfedezték a pszichedelikus rockot, és Traffic-re változtatták a nevüket. Hamarosan ezt Traffic Jam-re változtatták, mert már volt egy ugyanilyen nevű zenekar. Feléptek a BBC Radio Saturday Club című műsorában, és egy kis lemezt is kiadhattak, ami szintén kudarc lett. 1967-ben Parfitt hivatalosan is csatlakozott, és ekkor változtatták nevüket Status Quo-ra, és innentől kezdve jöttek a sikerek. Sajnos már Rick nem lehet közöttünk. A Status Quo viszont érkezik hozzá itt a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk. 1985-ben hunyt el Rick Wilson, a B-52 zenekar gitárosa, 32 éves korában AIDS betegségből eredő komplikációk miatt. A B-52 zenekar egyike azon formációknak, melyek a Georgia állambeli egyetem kampuszát fémjelzik. Az alternatív zene gyökerének tekinthető B-52s az amerikai Egyesült Államok déli részén elterjedt slangből vette a nevét, és nem más jelent, mint azokat a magas, felfújt parókákat, amiket Kate Wilson és Cindy Wilson énekesnők hordtak, s mely később emblematikusan jelezte az együttes turkálós, ruhatáros, affektált megjelenését. Az ötvös csapatot Fred Scheider, Ricky Wilson gitáros, Cindy bátyja és Keith Strickland dobos alapította még a 70-es évek közepén. Bár a tagoknak valami kevés zenei képzettsége volt, egy kínai étteremben töltött részeges éjszakán megszületett a formáció, melynek legelső fellépéseit még egy toldott-foldott gitárral és ütősök kíséretében oldották meg. Na ehhez képest világsztárok lettek. Ők jönnek itt a 92-ötön a Cegléd Rádióban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A glamour napokkal idén a lakásod is jól jár. Október 15-e és 18-a között 20% kedvezmény minden teljes áru termékre a Diego-ban. Új padló, szőnyeg, függöny, tapéta, beltéri ajtó. Jöhet! Ne feledd, glamour napok a Diego-ban október 15-től 18-áig.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látáshónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé. Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoo 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoo védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.

0: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi szelető felé élénkeleten, északkeleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel -1 és 8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 13 és 18 fok között alakul. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és ködfotok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél. Kora reggel -1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ceglédi Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: megmutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Hamarosan Teddy Sims énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
6: Saját járműpark, többméretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu. Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
7: Jaj, úgy megéheztem.
8: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
7: Egy gyrosz.
8: Pont egy gyrosz?
7: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
8: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
7: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Újabb szankciókkal sújtja Oroszországot az EU. Holnap már több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható. Ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít. Elfogadta a kisebbségi nyelv törvénymódosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. A jogszabály lehetővé teszi magyar tannyelvű iskolák működését, magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Az eddigi legnagyobb orosz szankciós csomagot fogadott el az Európai Unió. Összesen több mint 1600 személy és cég elleni büntető intézkedésekről döntöttek az Ukrajna elleni orosz agresszió miatt. A korlátozások elsősorban az orosz hadipari cégeket és vezetőiket érintik, de szankcionáltak 77 embert az Ukrajna megszállt területein tartott orosz választások miatt is. Több mint 20-an sérültek meg Harkivban az éjszakai orosz légicsapásokban. Ukrajna második legnagyobb városában egy többszintes lakóházat is találatért, több lakás megsemmisült. Az oroszok célpontjai főleg energetikai, logisztikai és vasúti létesítmények, valamint mezőgazdasági üzemek voltak. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik, az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Két amerikai tudós, Robert E. Hall és Michael Woodford kapta megosztva az idei közgazdasági Nobel-emlékdíjat. A Svéd Tudományos Akadémia indoklása szerint a kutatók olyan gazdasági modelleket dolgoztak ki, amelyek segíthetik a gazdasági ingadozások mérséklését.
2: Az időjárásról.
9: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
2: Közlekedési információ.
0: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Ceglédváros önkormányzata megbízásából az Elasztik 91 termelő szolgáltató és kereskedelmi Kft. A Cegléd Gerje mellékcsatornán lévő Ványi dűlő és Kőkútlapos dűlő földútjait összekötő csatornait felújítását végzi. A munkavégzés október 21-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett híd teljes szélességében lezárásra került. A lezárt hidat és az érintett útszakasz személygépjárművel kerülni az Örkényi és Mizsely út között található Lestánszki dűlő és Koppány utca összekötésénél található közúti hídon lehet. 5 tonna feletti ösztömegű járművekkel kerülni a Mizsely út, Sáska utca, Aranymegy utca, Örkényi út útvonalon lehet. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál, még ebben az szűk 60 percben Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána meg Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Füleljenek ránk!
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek közös ismerőseivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, de előtte elárulom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A kígyópatika, az a Reggel utca 2 szám alatt találják. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva, a 315-114-es telefonszám, indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes gyógyszertár, a kígyópatika, a Reggel utca 2 szám alatt találják.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkárság@petratrans.hu e-mail címen lehet. Modern, valamint antik ékszerek és órák javítása, tört aranyfelvásárlás, továbbá hozott aranyból ékszerkészítés, rajz vagy kép alapján, sárga, vörös vagy fehér aranyból. Az ügyfél egyedi elképzelése alapján elkészülési határidő 2 hét. Nyakláncjavítás és óraelemcsere a helyszínen megvárható. Fehér István ötvös mester. Cegléd, Szent György tér 11.
5: Kat-kat, Röfi, a gazda a piacra megy.
6: Röf-röf, a kaszabhoz, takarmányért.
5: Honnan tudod?
6: 35 éve oda jár. Látszik rajtam, nem?
7: Kaszab takarmány volt a ceglédi piacon, mert a jószág is tudja, mi a jó.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
8: Vár!

Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős. Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is a lapszemlével folytatjuk, egészen pontosan a blik.hu felülettel. Nehéz éveket tudhat maga mögött Rózsa György. A Kapcsoltam is, a Zsákba Macska című műsorok egykori házigazdája 2021-ben csípőcsonttörés szenvedett, tavaly augusztusban pedig sztrókot kapott. Személyes veszteségek is érték, ráadásul az imádott hivatása sem gyakorolhatta. A 79. születésnapját ünneplő legendás tévés ezért élte meg ajándékként, hogy 16 év után visszatérhet a köztévébe. Mostanában túl sok televíziós, filmes, rádiós kollégát veszítettünk el, ez is figyelmeztet arra, hogy hálás lehetek a sorsnak a 79 évért. Nem is nagyon akarom elhinni, hogy belépek a 80-asok táborába, kezdte a Lapnak a legendás műsorvezető. A barátaim azt mondják, túl virgonc vagyok, töretlen a jókedvem és a munkakedvem. Hát nem is tudom, való igaz, hogy gazdag, patakzó életem volt korábban, ám az utóbbi években alaposan megpróbált az élet. Elveszítettem csodákat, a szüleimet, az öcsémet, a feleségemet és a televíziós munkámat, szóval a második otthonomat is. Ám velem maradt Csilla lányom és Ádám, a kisunokám, akik új értelmet adnak az életemnek. A tévés az elmúlt 16 évben ugyan felbukkant a képernyőn, ám saját műsort nem kapott. Rózsa elmondása szerint a közmédia új hírigazgatója, Budac Balázs megkereste és felvetette egy beszélgetés lehetőségét. A tévés felajánlott, hogy akár ingyen is segítené a tapasztalatával és a tanácsaival a közmédia vezetését. Rózsa nyitott lenne a háttérben vagy a képernyőn is hozzájárulni a csatorna megújulásához. Ezért is volt különleges meglepetés számára, hogy meghívták a közmédia műsorába vendégként. A műsorkészítés az életem volt 60 éven át, hát persze, hogy hiányzik. Számomra titokzatosokból na jó, ha nagyon akarom, talán nem is olyan nagyon titokzatosokból. Az elmúlt 16 évben a korábbi szerelmetes gazdám, a közszolgálati televízió elzárkozott attól, hogy új műsorokat, sorozatokat készíthessek, pedig sok száz műsor után talán még egy-kettő eszembe jutott volna, talán van is még néhány ötlet az asztal fiókomban. A szerdai meghívást szeretném a békülés első jeleként felfogni, folytatta Rózsa György. Szerencsére a nézők érdeklődése és szeretete az évek során sem múlt el irántam. Például a Zsákba Macska azon a héten, amikor 30 év után újra én vezettem, minden nap nyerte a nézettségi versenyt. Ameddig nem készíthetek újabb műsorokat, maradnak a lányommal és az unokámmal tölthető boldog percek, a barátaimmal közös barangolások Európában. A blik.hu Rózsa Györggyel is foglalkozik.

0: és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, a blik.hu felülettel folytatjuk azonnal a lapszemlét. A világ egyik leghírhettebb sorozatgyilkosáról, hasfelmetsző Jackről készít nemzetközi minisorozatot Nemes Jeles László. A Saufi Oscar-díjas magyar rendezője, a Secret című történelmi thriller társírójaként és rendezőjeként kelti életre a Victorian és London sötét világát. A nemzetközi koprodukcióban megvalósuló széria cselekménye 1888-ban játszódik Londonban, amikor a brutális gyilkosság sorozat rettegésben tartotta a brit fővárost. A történet középpontjában Walter Sickert német-brit festőművész áll, akit egyes történészek és kutatók később kapcsolatba hoztak a gyilkosságokkal, bár erre szilárd bizonyíték nincsen. A történet szerint otthonosan mozog, mármint a szóba került Walter, a londoni művész világban, a társadalmi elit köreiben, de a város peremére szorulók élete is foglalkoztatja. Amikor a Scotland Yard nyomozása során gyanúsítottá válik az ártatlanságát, az identitását és az elmé épségét is kénytelen megkérdőjelezni. Nemes Jeles László elmondása szerint gyerekkora óta lenyűgözi ez a rejtélyes korszak. A célja pedig egy egyszerre epikus, személyes és félelmetes történet megalkotása, írta az egyik internetes portál, és ezzel a Blick is foglalkozik. A Seekers társírója Eden Baruch, a projekt producereként pedig az Oscar jelölt Alexandre Rodnyanski dolgozik a stábban. A minisorozat előkészületei mellett a rendező egy mozifilmmel is jelentkezik, a Molen című francia történelmi dráma november 12-től kerül a magyar moziba, előtte pedig október 29-én a Budapesti Nemzetközi Filmfesztivál programjában láthatja először a hazai közönség. Nemes Jeles László munkásságával is foglalkozik tehát a portál. Maradunk a blik.hu felületnél, igazán különleges hangulatú divateseménye gyűltek össze hazai sztárok. A Dorco Rusty kollekciójának bemutatója nem csupán a legfrissebb trendekről szólt, hanem a kikapcsolódásról és a szórakozásról is. A márka ugyanis a látványos divat bemutató mellett egy exkluzív partival is készült a meghívott hírességek és a divat szerelmesei számára. Az eseményen többek között Kárpáti Rebeka, Schobert Lara, Deák Rebeka, Szigliget Ivett, a Next Stop Model Hungary felfedezettje Baranyi Panna, valamint számos ismert influencer is megjelent, hogy egy estére maga mögött hagyja a hétköznapokat. Akadt azonban, akinek ez az este jóval többet jelentett egyszerű kikapcsolódásnál. Szigliget Ivett januárban veszítette el a gyermeke édesapját, Dudás Mikit, és számára minden olyan pillanat különösen fontos, amikor egy időre ki tud szakadni a gyász fájdalmából. A rendezvény is lehetőséget adott neki arra, hogy néhány órára máshova helyezze a figyelmét, miközben tisztában van vele, az életnek a veszteség után is mennie kell tovább. Nyilván próbálkozom kikapcsolódni, és a Dorco eseménye is erre adott lehetőséget, mert amikor itt vagyok, az emlékeztet arra, hogy én még élek, nekem muszáj jelen lennem, nyilatkozta az édesanyja a partin, hogy mi történt még ott, ezt is megéri a blik.hu felület részletesebben.
0: Cegléd rá!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: November 1-én egy apró fény többet mond minden szónál. Az emlékezés időszakában mécsesek és kegyeleti gyertyák széles választékával várunk, hogy méltó módon őrizthess szeretteid emlékét. Választ ki azt a fényt, amely elmondja helyetted az elmondhatatlant. Hobbi áruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
6: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédi kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elmondom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap kedden napos, gomoly felhős idő várható, számottevő csapadékra sehol sem kell számítani. Az északi a szelető felé élén keleten, észak-keleten erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet kora reggel -1 és 8, a legmelegebb délutáni órákban pedig 13 és 18 fok között alakul. Szerdán északnyugat felől megnövekszik, majd délután csökken, felszakadozik a felhőzet. A Dunántúlon helyenként kisebb eső kialakulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt marad, reggel -3 + 7, délután 13-19 fokot mérhetünk. Hajnalban főleg a Dunától keletre eső fagyzugos tájakon lehet gyenge fagy. Csütörtökön a hajnalra képződő pára és ködfotok feloszlása után változóan gyakran erősen felhős lesz az ég. Számottevő csapadékra nem kell számítani, csak helyenként a Dunántúlon és északkeleten élénkülhet meg az északi-északnyugati szél. Kora reggel -1 és 9, délután 14 és 20 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ceglédi Rádió. Sok magyar zenével.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Már ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig kisebb, nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt. Most jön Szatmári Gábor, aztán Vörös Nándi, én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem, akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Iskolakezdés, munkahelyi pörgés. Lásd tisztán az ősz minden pillanatát. A Start Optikában most az egész családnak kedvezünk. Hatalmas keret és lencse választék vár kicsikre és nagyokra, a látásvizsgálat pedig díjmentes. Ráadásul az akciós lencséket 20-30%-os kedvezménnyel adjuk, komplett szemüvegeinket pedig már 20 000 forinttól megtalálod. Várunk szeretettel! Start Optika, a te tisztán látásodért. Cegléd, Rákóczi út 34-36. Időpontfoglalás 0653-369-819. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstölt áruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
2: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést. Holnap vonul kórházba 14. Leó pápa. Kedden már több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Jövő héten mutatja be a kormány Magyarország 2027-es költségvetését, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő azt mondta, az igazságosság és a fejlődés költségvetését szeretnék összeállítani, amely több lehetőséget biztosít a társadalom széles rétegeinek, a legkisebb településeken élőknek is. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható, ezzel az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít. Elfogadta a kisebbségi nyelv törvény módosítását az ukrán parlament. Ezzel visszakaphatják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét a kárpátaljai magyarok. Fontos előrelépésnek nevezte Orbán Anita az ukrán nyelv törvény módosítását. A külügyminiszter ugyanakkor hozzátette, a folyamat még nem zárult le, az ukrán elnöknek is alá kell írnia, a vállalásokat a gyakorlatba is át kell ültetni. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára Volodymyr Zelenszkij így nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Holnap kezdődik 14. Leó pápa gyógykezelése a római Gemelli klinikán. A 71 éves egyházfő tegnap jelentette be, hogy korai stádiumú csomót fedeztek fel a tüdejében, és hamarosan megoperálják. A műtét napját még nem közölte a Vatikán, de azt lehet tudni, hogy a lábadozás várhatóan egy hétig tart majd. 14. Leó a tervek szerint november első felében Dél-Amerikába utazik, az apostoli látogatás programját egyelőre nem módosították. Több mint 100 külföldi túrázórekett Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa. Több mint 1400-an meghaltak és több ezeren eltűntek egy gleccserszakadás következtében.
1: Az időjárásról.
4: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ismét nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, igen, eltelt egy hét, számomra is elkezdődik ez a hét is. Jöhet a hétfő esti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő Szatmári Gábor. Ma is két anyagunkkal jövünk. Szokás szerint Rend a Lelke című rendőrségi magazinunkkal kezdünk majd. Bálint Bóta Júliával aktuális rendőri témákról beszélgetünk. Valószínűleg az elsőbségi szabályok betartása, illetve sokszor be nem tartása is szóba fog majd kerülni, de esetleg más témák is előjöhetnek. Aztán 7 óra után egy remek pénteki rendezvényről szólunk, ami főként a fiatalokat célozza. Nem véletlen, hogy az egyik vendégem a Fiatal Alkotók műhelyének, a Fiamnak a vezetője, Virág Henrietta lesz majd, a mások pedig a városi sportkoordinátor Kőházi Ádám. Velük beszélgetünk egy pénteki rendezvényről majd. Azt hiszem, hogy érdemes lesz odafigyelni, hiszen sok érdekes háttért dolgot, háttért titkot is megtudhatnak majd. Közben előtte utána szokás szerint szólnak a jó kis muzsikák. Lássuk csak, hogy is kezdtünk. Eva Max-el és a Millió Dolláros Babyvel kezdtünk. 2022-ből szólt ez a dal. Most még meghallgatjuk Rácz Gergőt és Orsovai Renit. A Mostantól című 2019-es dallal érkeznek ők, hogy mostantól lesz fog szólni egészen a végéig. Utána pedig jön a mai első beszélgetés. Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. Remélem a következő szűk két órát ma is együtt tölthetjük itt a 92.5-ön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Bizony, szinte hétről hétre elmondjuk a rendőrségi hírekben, hogy a balesetek túlnyomó részét a figyelmetlenség okozza. Nem figyelnek oda az emberek sem egymásra, sem pedig a közlekedési szabályokra. Többek között egy nagyon fontos szabályra, az elsőbségi szabályra sem. Többek között erről is szó esik majd Rend a lelke című rendőrségi magazinunk most kezdődő adásában. Már is indul az interjú Bálint Bóta Júliával.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát Rend a lelke című rendőrségi magazinunk aktuális része. Bálint Bóta Júlia van velem most is itt a stúdióban. Szervusz, köszöntelek szeretettel.
2: Szia, és köszöntöm ismételten a rádió hallgatóit.
1: Beszélgettünk ugye arról, hogy miről fogunk beszélgetni, és eszembe jutott még a pályám kezdetén, jó pár évtizeddel ezelőtt még nem volt jogosítványom sem, de már rendőrökkel készítettem interjúkat akkor is, és még Szegeden az ottani közlekedés rendészeti osztály vezetője beszélgetett velem egyszer, és elmondta, hogy hát bizony az utóbbi időben a balesetek egy nagyon tekintélyes részét az elsőbségi szabályok megszegése okozta. Mondtam, hogy nekem ugyan nincs jogosítványom, de ezen csodálkozom, mert úgy tudom, hogy viszonylag elég egyszerű és egyértelmű az elsőbségi szabályok rendszere. Vagy táblák szabályozzák, vagy ha nincs tábla egyenrangú kereszteződésben, azt a jobbkéz szabályt olyan rettentő nehéz megtanulni. Szóval én nem értem, hogy miért pont ez a vezető ok. Hát azt mondja, ők sem értik pontosan, de ez a tény. Tehát a számok ezt mutatják, és hát azt hiszem, hogy ez a helyzet olyan túl sokat az évtizedek során nem változott.
2: Nem, sőt, azt veszem észre, és azért is kértem, hogy beszéljünk erről, mert egyre több esetben van az, sőt, a baleseteknek igazából több mint 90%-a a figyelmetlenség miatt. Igen. Az, hogy például nem tudják a KRESZ szabályokat. Én elhiszem, hogy akinek van jogosítványa, megcsinálta a KRESZ vizsgát, de azért nagyon sokszor javasoljuk, hogy vegyék elő azt a KRESZ könyvet, sőt, most már így az internet világában csak fogjuk, és beírjuk a Google-be, simán. És igen, igazából igen. Már lassan már mindent is úgymond tényleg az orrunk elé raknak, hogy ismételni a KRESZ szabályokat, mert nagyon-nagyon sok elsőbségadási probléma van, és ezért is kértem, hogy beszéljünk erről, mert Cegléden én kettő helyen látom azt, hogy egyáltalán nincsenek tisztában az emberek azzal, hogy kinek van elsőbsége, bevágunk elé, agyalogost nem engedjük el, mert csak beférek, és borzalom, hogy mi van ilyenkor.
1: Mik ezek a neurológikus pontok?
2: Ez a kettő, az egyik az, ahol én minden egyes nap többször közlekedem, ez a Kőrösi út, Kossuth tér és Petőfi utca. Ugye ez a hármas, és ugye ott a Petőfi utca van mellette, és ugye én naponta többször igazából a Kőrösi útnál szoktam közlekedni, és ott ugye tudni kell, hogy a Kőrösi útról, aki befele jön a Kossuth tér felé, annak van egy elsőbségadási táblája. Igen. Ugyanúgy a Petőfi utcán is van egy elsőbségadási tábla, és rendszeresen azt csinálják az emberek, de tényleg rendszeresen, hogy megállnak ott, szétnéznek, és velő úgy gondolja, hogy egyenesen akar tovább menni, mert be akar hajtani ugye a Kossuth térre, úgymond a régi Arizona felé, hát fogják, és baromira nem figyelnek oda, hogy ott egy jobb kéz szabály van. Szóval, ha igen, valaki jön a Kőrösi úton, vagy útról befelé a Kossuth térre,
1: igen,
2: akkor annak van elsőbsége.
1: Pontosan.
2: Nem annak, aki a Petőfi utcáról jön. Igen. És pont múlt héten így jártam, hogy kanyarodok szép lassan, és láttam, hogy egy gyalogos a Kossuth téri park felől igazából át akar menni ugye a Kőrösi út felé. Láttam, hogy a gyalog átkelő hely felé közeledik. Én szépen ugye lelassítottam, bekanyarodtam erre. A semmiből a bal oldalamon megjelent egy autós, egy hölgy, és igazából meg se várta, hogy szerencsétlen gyalogos ugye átérjen a gyalogos átkelőhelyen. Én ugye nem teljesen jobb oldalon voltam, mert ott ugye jobb oldalon már parkolóautók vannak. Pontosan. Közvetlen a gyalogos átkelőhely után. Kicsit ugye beljebb voltam, hogy majd el, és úgy rám húzta az autóját, és elment mellettem közvetlenül a gyalogos mögött, és én így álltam, néztem, ugye nem egyenruhában voltam, magánszemélyként ültem ott az autóban, és így néztem, hogy emberek mi van, és ötször megyek ott ugye a héten, ötből három alkalommal így van.
1: Hasonló.
2: Ugye, egyszerűen nem tudom, hogy mit nem tudnak azon megtanulni, hogyha ugyanaz a figyelmeztető tábla van most ugye ebbe az esetben, elsőbségadás, vagy például stop táblás, mert a másik kereszteződés, amiről szeretnék beszélni, az a vasútállomásnál van, ugye?
1: Igen.
2: A főút van, ugye Rákóczi út, kanyarodik el a Mozdony utcára, és akkor ott van egy kis utca, ugye, ami jön a Concordia felől, meg van egy parkolóból, egy kivezető út, ugye, a vasútállomás parkolójából.
1: Igen, igen.
2: Ugye? A vasútállomás parkolójánál, ahogy jövünk kifelé, egy stop tábla van, vagyis állj, elsőbségadás kötelező.
1: Hát,
2: a Concordia felől, mert legtöbben így ismerik, a Concordia felől, akik jönnek, ott egy elsőbségadás tábla van. És emberek, a stop tábla és az elsőbségadás tábla ugyanazt jelenti, és egyenrangú táblák.
1: Igen.
2: Annyi a különbség, hogy a stop táblánál meg kell állni, kötelező megállni.
1: Így van.
2: Nem csak
1: igen.
2: Lehetőség van, kötelező megállni. Ettől függetlenül, ha valaki jön a Concordia felől, nem annak van elsőbsége, hanem annak, aki a vasútállomás parkolójából jön kifelé. Mert ott is a jobb kész szabály érvényesül. És általában az emberek nem figyelnek oda, mert úgy vannak vele. Én nem tudom, hogy miért gondolják azt, hogy ő egy parkolóból jön, meg egy stop táblája van, akkor nekem van elsőbsége. Nem. Ugyanúgy egy közterületi részről érkezik,
1: hát bizony.
2: Nem más szabályok vonatkoznak rá, ott is a KRESZ szabályai érvényesülnek. Szóval, ha jövök a Concordia felől, akkor az egyértelmű, hogyha valaki jön a Mozdony utca felől, megy a Rákóczi útra, vagy fordítva, annak elsőbsége van, mivel ott egy főútvonal jelző tábla van.
1: Persze. Igen.
2: Ez teljesen érthető. Ha valaki jön ott a kis utcán, akkor a Concordia felől befelé, ugye a város felé, vagy egyenesen a Mozdony utcára, vagy balra akar kanyag, bármi, jobb kész szabály érvényesül, tehát aki jön kifelé a parkolóból, annak van elsőbsége. És ezt nem szokták tudni az emberek. Ez most volt is pont az egyik oldalon fent, nem is tudom, hogy melyik oldalon, és ott is pont hozzászóltam, hogy hihetetlen, hogy mennyi ember nem tudja, de borzalmasan sokan azt írták, hogy mivel hogy ő egyenesen akar tovább menni, akkor annak ott pont az volt a szituáció, hogy aki a Concordia felől jött volna, az egyenesen akar tovább menni a Mozdony utca felől, és aki jobbról jött volna a parkoló, az is ugye ki akart kanyarodni, és hogy akkor annak van elsőbség, aki nem, itt nem ezért, a jobb kész szabály érvényesül, és nem tudják az emberek, és ebből szoktak lenni a balesetek.
1: Bizony.
2: És mondom,
1: bizony.
2: A Petőfi utcánál ez főleg az, hogy ott egy gyalogátkelő hely van, és ez a másik. A gyalogátkelő helynél most van egy olyan, hogyha mondjuk egy négysávos útról beszélünk, mint például Széchenyi.
1: Például.
2: Ha elindul valaki, jövök kifelé a Rákóczi úton, kanyarodnék kifelé jobbra, és ha valaki még a másik oldalon van a strand felől, és onnan akar lelépni a gyalogátkelő helyre, akkor még elindulhatok.
1: Igen.
2: Amikor viszont már ott van közelebb, ugye ez a kis sziget résznél, akkor már nem mehetek.
1: Akkor már
2: közelebb van.
1: Hát ilyenekre kell
2: figyelni. Az ilyen nagyobb gyalogátkelő helyeknél most hoztak valamikor egy ilyen úgymond ilyen köztes rendeletet, hogy az ember még elindulhat az autóval, de csak akkor, hogyha nem közvetlen közel van hozzá.
1: Persze.
2: Mert akkor kötelező az ember megállni, és a gyalogost elengedni a gyalogátkelő helyen.
1: Igen, ennyi.
2: És ezekre nagyon nem figyelnek oda az emberek. És tényleg az, hogy épp hogy a gyalogos mögött, hát nagyon sok ilyen van fent amúgy az interneten is. Hogy ugye nem adnak elsőbséget a gyalogosnak, nem adnak elsőbséget a kerékpárosnak, hogyha le van szállva, úgymond tolja a kerékpárt, akkor sem.
1: Persze.
2: Az meg mellékes, hogy nagyon sok kerékpáros, nagyon gyorsan átérek, és úgy közlekedik az úton, hogy megyek az úton, amikor mivel ő járműnek számít, ez a másik. Hogyha egy autó piros lámpát kap például a Szent Imre Herceg és Pesti út kereszteződési, úgy ott egy lámpás kereszt.
1: Azaz.
2: Ha egy autó piros lámpát kap, és én kerékpárral vagyok, és ott megyek, és nem a kerékpár úton megyek, hanem szépen a közúton megyek az autók között, rám is vonatkozik az a drága piros lámpa.
1: Természetes. Igen.
2: Akkor megállok, mert múltkor majdnem így elütöttem egy hölgyet, hogy Szent Imre Hercegről mentem át a Buzogány utca, jól tudom, az a folytatás, ugye szembe
1: talán
2: a
1: igen.
2: Losonci iskola felé, ahol a zsidó templom is van, és egyszerűen bekanyarodott mellettem úgy a kerékpáros a Pesti útra, és engedtem le az ablakot, hogy normális vagy majdnem elütöttelek. Nekem zöld a lámpa. Mondom, neked hol zöld a lámpa?
1: Igen.
2: Hogy nem figyelnek oda a kerékpárosok. A másik meg az, amit még kértem, hogy beszéljünk róla, hogyha kétkerekű, vagy esetleg egykerekű járművel közlekedünk, mert nagyon sok ilyen van.
1: Ilyen is van már, igen.
2: Ha változtatjuk az irányunkat, akkor ki kell tenni a kezünket.
1: Ennyi.
2: Is. Nagyon sokan azért közlekednek úgy a rollerrel, az elektromos rollerrel, meg bármilyen mikromobilitási eszközzel, mert egyszerűen a hajam kihullik ilyenkor, hogy úgy kanyarodnak le a rolleresek, hogy bevágnak középre, és adjad neki, majd én kikanyadok balra, mert biztos a mögöttem lévő autós gondolatolvasó, és akkor igen. tudja, hogy én le fogok kanyarodni. Nem. Jaj. Ha nem tudunk úgy közlekedni egy mikromobilitási eszközzel, vagy egy kerékpárral, hogy tudatosan tudom, ha én balra vagy jobbra le akarok kanyarodni, akkor nekem ki kell tenni a kezem,
1: ennyi.
2: És ő nem tud úgy közlekedni mondjuk igen. egy rollerre, akkor ne közlekedjen.
1: Már...
2: Akkor ne tegyék igen. a gyerek alá se a szülők,
1: hát,
2: mert nagyon, és nagyon-nagyon sok gyerek így közlekedik. Ráadásul ugye nincs még jogszabály rá, ezért csak javasolni tudjuk a dolgokat, hogy gyalogjárdán ne menjen tőgázon.
1: Igen.
2: Mert itt vannak ezek a G4, meg nem tudom micsoda, 75-tel tud menni.
1: Fú.
2: Most hát, gondolj, hogy többel tud menni, és mivel nincs jogszabály rá, ugye még,
1: ugye,
2: ha balesetet okoz,
1: igen.
2: akkor ugye büntető eljárás indul.
1: Természetesen.
2: Ha egy 14 éves balesetet okoz, akkor is büntető eljárás indul ellene.
1: Igen.
2: És ráadásul ilyen esetekben, mivel ugye kiskorú még úgymond, ilyenkor nagyon sok felé az bejelentés kell arról tennünk, hogy ő okozott egy balesetet. Úgyhogy irányjelzés kész kitéve.
1: Bizony.
2: Elsőbségadásnál, ha ugyanaz a tábla van, egyenrangú tábla van, akkor jobb kész szabály. Erre figyeljenek oda, mert ebből van a 90%-a balesetünknek.
1: Nagyon oda kell figyelni valóban, és tök egyszerű egyébként valóban,
2: igen.
1: csak be kell tartani a kreszt,
2: igen.
1: és már is megelőzhetjük a balesetek több mint 90%-át legalább. Hát most maradjunk ennyiben, és tényleg továbbra is legyenek, akik eddig is figyelmesek voltak, azok úgy is figyelmesek lesznek, akik eddig nem annyira, egy picit jobban figyeljenek oda, sőt, ne is egy picit, hanem sokkal jobban.
2: Inkább később érjünk oda valahova.
1: Azon a pár másodperce nem fog
2: igen.
1: múlni, szerintem egész biztos. A mi időnk viszont itt lejárt, a mi pár másodpercünk, úgyhogy majd folytatjuk. A témánk sajnos biztos lesz a következő adásra is, úgyhogy majd kíváncsian várom, hogy mit hozol nekünk legközelebb. Bálint Bóta Júliával beszélgettem itt a Rend a lelkében, innen folytatjuk legközelebb. Köszönöm szépen!
2: Én is köszönöm, és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.

0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 95.5 Cegléd Rádió.
2: A hétfő esti beszélgetős műsor első órája a végéhez közeledik, még egy dalocska azért idefér. Legyen ez a dal, az NSYNC Bye Bye Bye című dala, és ezután pedig majd jön a következő 60 perc, amit remélem szintén együtt töltünk majd. Abban a 60 percben egy pénteki fiataloknak, főként fiataloknak szóló rendezvényről lesz majd szó, úgyhogy érdemes lesz velünk maradni tényleg a következő órában is.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Ugye nem felejtette el, október a látás hónapja, amit mi ingyenes vizsgálatokkal és komplett szemüveg vásárlása esetén extra kedvezményekkel teszünk emlékezetessé.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Visszakapják nyelvhasználati jogaikat a kárpátaljai magyarok. Több ezer milliárd forintból újul meg a hazai vasúthálózat. Kedden már több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára, Volodymyr Zelenszkij nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Magyarországon rövid távon még folytatódik a hiány és az államadósság egyidejű növekedése. Később azonban fokozatos államháztartási konszolidáció várható, ez áll az egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítő őszi regionális helyzetértékelésében. A Fitch Ratings szerint a hiány az idén eléri a 7,3%-ot, de jövőre azonban 5,8%-os deficitet valószínűsít. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű asszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a következő 10 évben 3550 milliárd forintot fordítanak a magyar vasút megújítására. Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a Balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből reggel 4:08 és este 4:08 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe. Közben a menetrendi hajózás idei szezonja a végéhez közeledik, jövő vasárnapig közlekednek még a hajók a balatoni kikötők között. Több mint 100 külföldi túrázó rekedt Nepál áradások sújtott a régióiban. A himalájai ország középső részén több mint 40 házat és 4 hidat söpört el az újabb áradat, melyet földcsuszamlás idézett elő. A mentés még tart. Nepálban másfél hónapja történt súlyos természeti katasztrófa, több mint 1400-an meghaltak és több ezeren eltűntek egy gleccser szakadás következtében.
1: Az időjárásról.
5: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek ködfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Ez volt a The Bowser nevű formáció és Magnetic című friss 2026-os felvételük, ezzel indult a hétfő esti beszélgetős műsor második órája. Most még meghallgatjuk Lotfi Begit és Burait, a Háborgó mélység című 2020-as felvételüket, és utána jön a mai második beszélgetésünk, ami tehát egy pénteki rendezvényről szól majd. Itt lesz velünk majd a Fiam, a Fiatal Alkotók műhelyének vezetője Virág Henrietta és a Városi Sportkoordinátor Kőházi Ádám is. Minden további részlet tehát a most következő felvétel után.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Egy különleges fiataloknak szóló rendezvényről lesz szó, ami kapcsolódik a Magyarország Ifjúsági Fővárosa mozgalomhoz is mondhatni, ahol ugyebár Cegléd nagyon szépen szerepelt, és egy komoly összeget is nyert a város, és ennek felhasználása bizony hát sokféle célt szolgálhat. Többek között olyan rendezvényekét is, mint amiről most szó lesz, Virág Henriettával, a Fiatalalkotók Műhelyének vezetőjével és Kőházi Ádámmal, városi sportkoordinátorral fogok beszélni a következő percekben. Az interjú már is indul.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, igen, sok mindenről lesz szó a következő percekben, legfőképpen fiatalokról. Nem véletlen, hogy vendégeim is a fiatalság képviseletében érkeztek, hiszen a Fiatal Alkotók Műhelyének, a fiamnak a vezetője, Virág Henrietta is itt van velem. Nagy szeretettel köszöntelek, Henni, szervusz!
2: Szervusz, én is szeretettel köszöntelek, és a rádió hallgatókat is.
1: És a városi sportkoordinátor Kőházi Ádám is itt ül a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek.
3: Szia, köszönjük a meghívást, és köszönjük a hallgatókat is.
1: És hát most mindenek előtt mégis csak egy gratulációval kell, hogy kezdjük, hiszen nemrégiben örömmel olvashattuk a közösségi médiában is, hogy egy nagyon szép miniszteri elismerő oklevelet vehettél át, Ádám, sok éves munkád gyümölcseként. Hát mennyire volt meglepő számodra ez az elismerés?
3: Köszönöm a gratulációt. Annyira meglepő nem volt, örültem az elismerésnek, de ugye a Magyar Szabadúszó Sportszövetség már a tavalyi évben is felterjesztett, akkor nem sikerült megkapni, illetve idén tavasszal is, ugye ezt május 6-án a Magyar Sportnapján szokták átadni, de ott ugye a április 12-én volt egy kormányváltás, és ugye a megítélt díjakat akkor nem osztották ki, mert még nem voltak ugye letisztázva a helyzetek. De akkor már lehetett tudni, hogy megítélték. Az volt kérdés, hogy őt ősszel akkor átadásra kerül-e, de szerencsére igen, és akkor jött az értesítés nagyjából egy hónapja, hogy akkor ősszel is átadásra kerül, mi lesz az esemény, úgyhogy ez egy nagy öröm volt.
1: Hát bizony, büszkék vagyunk rád, és ha már itt nálad tartunk, egész fitten nézel ki, és lazán följöttél ide a harmadikra, ahhoz képest, hogy a lábadban van 42 km, 195 méter, ugye?
3: Igen, aktív volt a hétvége, tegnap futottam le az első maratomat Budapesten.
1: Fú, ez számodra is életed első maratonja volt?
3: Igen, teljes mértékben.
1: Fú, hogyan lehet erre fölkészülni? Hát nyilván nem lehet minden nap 42 kilométereket futni azért.
3: A rutinosok azt mondják, hogy sehogy egyébként, és nagyjából igaz. Igen. Heti négy edzéssel, hosszú futásokkal is készültem, de az igazi maraton 30 kilométer után kezdődik, akkor fejben már meg kell tartani a dolgokat, mert ott már a test is, meg minden azért elég erősen ellenkezik.
1: Hát bizony, és még hátra van egy csomó akkor
3: ott
1: is.
3: Még azért van egész sok, igen.
1: Jaj!
3: Komoly görcsökkel futottam már a végén, de hát ez ilyen.
1: De ez egy nagyszerű teljesítmény, én azt hiszem. Hányan futottatok, úgy tudod, nagyjából?
3: Azt tudom, hogy most ez rekord volt, ami budapesti maratont illeti, 10 000 indulója volt a maraton.
1: Az igen. Hú, azt összeadjuk, az 42 kilométerével, az egy szép távolság.
3: Igen, ez biztos, igen.
1: Az nagyon szép lenne. Hát ehhez is szívből gratulálunk. Köszönöm. És közben pedig azért megy a munka, folyik a munka, hiszen több rendezvényre is készültök. Ugye az elmúlt év egyik nagy élménye volt a Magyarországi Ifjúsági Fővárosa nevű versengés, amelyben Cegléd nagyon-nagyon szépen szerepelt. Hát kaptunk is egy szép összeget, 100 millió forintot, ugyebár, és ennek elköltése sem mindegy, hogy hogyan történik, a többek között rendezvényekre is. Ilyen rendezvényekről fogunk most beszélgetni. Az egyik most ezen a héten pénteken lesz, a másik pedig majd a hónap vége felé, de erről majd egy picit később, és nem véletlen van itt Henni, hiszen az eheti rendezvény helyszínét is ti biztosítjátok, ugyebár.
2: A helyszínt nem mi biztosítjuk, Fiatal Alkotók kertje, de nem a fiam kertjében, hanem református templom kertben, és a református nagy templomban, valamint a gyülekezeti házban kerül megrendezésre a rendezvény.
1: Mert kicsi lett volna a fiam önmagában?
2: Igen, úgy gondoljuk, hogy kicsi lett volna ehhez a fiam önmagában, hiszen egy olyan összművészeti eseményt szeretnénk megvalósítani, vagyis most már úgy is néz ki, hogy megvalósítjuk, hisz néhány nap van már hátra, a Kossuth Múzeummal együttműködve, ahol Cegléd fiatal alkotóit, fiatal művészeit, valamint azokat a szervezeteket, akik valamilyen művészi tevékenységre hívják őket, összehívtuk, és egy közös bemutatkozásra invitáltuk őket. Úgyhogy a esemény főszereplői a fiatal alkotók és a fiataloknak alkotást kínáló, művészeti tevékenységet kínáló szervezetek, de a vendégek közé nem csak ezt a korosztályt hívjuk, hanem kortól függetlenül mindenkit.
1: Jöhetnek 60 pluszosok is nyugodtan.
2: Jöhetnek, így van. Az esemény egy órakor fog kezdődni, este 9-ig tart október 16-án péntek délután. Három helyszínt említettem. A Református Nagy Templomban egy képzőművészeti kiállítást láthatnak majd. Összművészeti lesz, a festészettől a szobrászaton át több képzőművészeti ág bemutatkozik. Ehhez majd a zeneiskola középiskolás növendékei zenei élményt fognak nyújtani.
1: Hát igen.
2: Kint a kertben pedig 10 állomáson különböző alkotói tevékenységet próbálhatnak ki az odalátogatók.
1: Uh-huh. Tehát nem csak szájtátig mehetnek, hanem akik szeretnék kipróbálni a kézügyességüket.
2: Így van, is. És szemet is lehet gyönyörködtetni, hát, illetve kezet is lehet elővenni és próbálkozni. Valamint bemutatkoznak majd különböző előadó művészeti programokkal is fiatalok, tánccal, zenével, kis utcaszínházi élménnyel.
1: De jó.
2: És a református gyülekezeti házban pedig még sötétedés után táncházzal folytatódik a program.
1: Az igen. Hát akkor egy szép kerek program. Az, hogy ennek az a neve, hogy fiatal alkotók kertje, akkor nem azt jelenti, hogy kapálni fogtok ott, meggerebjézni, meg ilyesmi.
2: Még azt is lehet. A fiatal alkotók kertjébe fontosnak találtuk, hogy a fiatalokat tényleg meg tudjuk szólítani, ezért nagyon nagy öröm számunkra, hogy Cegléd minden középfokú oktatási intézménye együttműködik ebben a programban. Hoppá. Velünk. Az megtaláltuk mindenkivel azt a közös kapcsolódási pontot, ahogy ennek az eseménynek a profiljába bele tudnak illeszkedni, úgyhogy lesznek szakács, növendékek, akik ételművészettel.
1: Az igen.
2: Gyönyörködtetik meg a odalátogatókat. Szín, forma, téra, konyhaművészetben címmel.
1: Jól hangzik.
2: Lesz a Bem József Műszaki Szakközépiskola szépítészeti ágazatából smink, henna tetoválás, hajfonás, tehát próbálunk ilyen módon is kapcsolódni a művészethez, de persze van egy művészeti szakközépiskola is a városban, ahol adott volt, hogy az előadó művészet kerül az előtérbe.
1: A Patkos Irma iskoláról beszélünk, ugye?
2: Így van, igen. De a gimnáziumban pedig van egy rajzszakkör, rajzfakultáció, igen. A TEC művészeti alapfokú iskolának a kihelyezett órái is, ők pedig majd együtt közösen fognak alkotni a kertben.
1: Nagyon gazdag program. A város hogyan kapcsolódik ehhez igazából, Ádám?
3: Gyakorlatilag ugye azt mondható el, hogy ugye a finanszírozási részét ugye a Magyarországi Ifjúsági Főváros büdzséjéből, amit említettél, abból adja a város.
1: Igen, igen, de hát nyilván nem csak ebben merül ez ki, hogyha te ott vagy, ott azért te nem bírod ki, hogy ne dolgozzál valamit. Általában ezt figyeltem meg.
3: Én ebben a rendezvényben nagyon nem leszek érintett, de biztos, hogy ki fogok menni. Meg hát ugye készítünk róla a videós beszámolót, meg egész nap bejelentkezéseket ugye az Ifjúsági Főváros Facebook oldalára. Úgyhogy ilyen módon tudok én ebbe bekapcsolódni.
1: Igen. Hát ez egy tényleg egy nagy dolog volt akkor, amikor jött a hír, hogy olyan szépen szerepelt Cegléd, Magyarországi Ifjúsági Fővárosa lett, és hát azért ez egy nagyszerű dolog. Több rendezvény is kapcsolódott már ehhez, de most lesz még október végén is egy másik rendezvény. Melyikőtök szeretne erről beszélni?
3: Ez viszont inkább hozzám fog kapcsolódni.
1: Igen.
3: Október 22-én MIF, ugye a rövidítés a Magyarországi Ifjúsági Fővárosnak, Pizza Night-ot rendezünk a Gál József sportcsarnokban. Felkerestük a helyi pizzériákat, és ugye az a terv, hogy megválasztjuk a fiatalok kedvenc ceglédi pizzáját.
1: Hoppá.
3: És a pizzériák jelentős része nagyon nagy örömmel állt ehhez a kezdeményezéshez, és két kategóriában, a sonkás pizza kategóriában, illetve mindenki hozhat egy valamilyen pizzát, egy ilyen egyedi kategóri, ami szerintem nála az a kedvenc vagy top pizza.
1: Aha.
3: Azt is ezt fogják majd a fiatalok kóstolni. Ez október 22-én csütörtökön lesz 18 órától a sportcsarnokban. Ugye nyilván egy pizza kóstolás van, illetve italkuponokat adunk ott a helyi büfénél a résztvevőknek. Ezért itt kellett egy létszámlimitet húznunk, ami 50 fő. Uh-huh. 50 fő tud majd kóstolni. Úgyhogy erre lehet még jelentkezni. Nagyjából a helyek fele már elment. Úgyhogy még lehet jelentkezni, 14 és 30 év közötti fiatalokat várunk, és egy nagyon jó esemény lesz, reméljük. Az a terv, hogy a pizzériák ugye kihozzák a sportcsarnokba a pizzájukat, mindenki kóstol, utána pedig lesz egy ilyen jó 5-10 perces program, mindig valami lesz, pizza doboz hajtogató verseny, pizza quiz, megszavazzuk majd a kedvencbe a MIF pizzát, tehát hogy miből álljon egy MIF pizza például, tehát ilyen kiegészítő programok lesznek, és mindig egy program után újabb pizza kóstolás, újabb program, újabb pizza kóstolás, háttérben DJ-vel, italkuponnal, úgyhogy reméljük, hogy egy nagyon jó hangulatú rendezvény lesz, a fiatalok szeretnek pizzát tenni, lesz hozzá zene, úgyhogy reméljük, hogy nagy szeretettel jönnek és jelentkeznek rá, nagyon fontos, előzetesen kell regisztrálni.
1: Persze, igen, azt hogyan tehetik meg?
3: A Magyarország Ifjúsági Fővárosa 2026 Facebook oldalon minden megtalálható, de egyébként e-mailt kell írni a mif2026ceglet@gmail.com-os e-mail címre, és ott tudnak jelentkezni, ott tudnak, és kezeljük akkor ezeket a regisztrációt.
1: Csak az első 50 fog majd akkor bejutni nyilván.
3: Igen, tehát már a fele el kell, tehát nagyjából a másik.
1: Igen, van egy határidő, hogy eddig és ne tovább.
3: Hát igen, ugye ez nagyjából majd a jövő hét eleje lesz,
1: igen,
3: amikor
1: igen,
3: ez, ez lejár, vagy ugye a helyek száma.
1: Attól is függ, igen, természetesen. Ja, hát ezek nagy dolgok, és valamire még egyébként, ha még messzebbre elnézünk az időben, készültök-e még esetleg az ifjúsági főváros projekt sorozat keretében? Vannak-e még tervek, vagy most elég ez a kettő éppen?
3: Nem, természetesen még vannak események, amik lesznek ebben az évben. Ugye a munkacsoport folyamatosan ülésezik, dolgozik. Ugye évelején elfogadásra került egy programnaptár, ezeket az eseményeket tartjuk, illetve van egy-két ilyen újdonság, ami belőle ilyen volt a Pizza Night, de egyébként lesz majd egy dartskupánk is, de lesz még ugye a fiataloknak fóruma, lesz majd egybőrönben Kossuth Lajossal, én középiskolások által létrehozott tanulmányi kiállítás a Kossuth Múzeumban. Ez a dartskupa a fogyatékkal élők világnapján december 30-án is készülünk egy műsorral, meg egy programmal, illetve majd ugye szeretnénk a fiataloknak valamilyen záró partit rendezni majd ott az év végén, így van. Igen, illetve nem tudjuk még pontosan, folyamatosan ugye Bárány Sándor a CVF-nek az ügyvezetője, hozzá tartozik ugye a projekt a CVF-hez. Igen. Ő próbál a minisztériummal egyeztetni a záró eseménnyel kapcsolatban, hiszen elvileg az ugye Kecskemét után lenne egy nyitó.
1: Igen.
3: És akkor azzal lenne együtt, hogy mi zárunk, de ezzel kapcsolatosan még nem tudjuk a részleteket, ezt jó, próbáljuk kideríteni.
1: Ha megtudjuk, akkor természetesen szívesen elmondjuk. A legközelebbi, tehát mindenképpen most pénteken 16-án lesz ez a Fiatal Alkotók Kertje. Ide kell jelentkezni, vagy valami?
2: Igen, nagyon jó a kérdés. És csatlakoznék is még Ádám mondatához, hogyha már említette az egybőrönben Kossuth Lajossal a múzeumban a kiállítást, ugye az eseményt a múzeummal közösen szervezzük, és már erre a kiállításra egy közösségi alkotással el is indul a felhívás, tehát már ott lehet majd készülni az alkotói workshopokon. A többi 10 állomás is olyan lesz, ahol bárki bármikor becsatlakozhat a nap folyamán, hogyha van éppen az asztaloknál szabad hely, de azért
1: igen,
2: úgy alakítottuk a helyeket, létszámokat, hogy úgy gondoljuk, mindenkinek lehetősége lesz. Ki lehet próbálni levélnyomatos textilfestést, ki lehet próbálni akvarelfestést, kerámiázni lehet majd, linómetszést, nagyon sokféle dolgot, no, sőt óriás térácsot lehet építeni az Arki építészeti iskolával, a könyvtár ifi tagozatának a óriás társas játékával játszani, kipróbálni. Úgyhogy bátorítok mindenkit, jöjjön, nem kell regisztrálni, minden alapanyagot, eszközt biztosítunk, egyetlen egy kérésünk van, hogy aki szeretné a levélnyomatos textét kipróbálni, az hozzon magával megfelelő pólót, bármilyen textilt, pamuttásket, amire szeretné a nyomatot, igen, mert azt nem tudunk neki adni, de minden mást igen.
1: Így van, és öltözzön az időjárásnak megfelelően természetesen. Pénteken, tehát 16-án hány órától még egyszer?
2: Egy órától, este egy 9 órától óráig.
1: Nagyszerű. Oké, legyen így, és akkor kíváncsiak leszünk, hogy hányan moccannak meg erre, és a későbbi rendezvényekre is. Ugye most kettőt említettünk, ezt a most péntekit és az október 22-i Pizza Nightot, mindkettő tehát a Magyarország Ifjúsági Fővárosa rendezvény sorozathoz kapcsolódik, és erről beszélgettünk a FIAM vezetőjével, Virág Henriettával, és a városi sportkoordinátorral, Kőházi Ádámmal, akiknek köszönjük az eddigi munkát is, és akkor húzzatok bele, hát lesz munka ezekkel a rendezvényekkel rendesen. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek.
2: Köszönjük mi is, hogy itt lehettünk, és nagy szeretettel várunk mindenkit az eseményekre.
3: Köszönjük szépen a meghívást.

0: Hungaroring Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
1: Kedves hallgatók, eddig tartott a hétfő esti beszélgetős műsor, bár egy dalocska még idefér. Tóth Abigail és az Akcent Sugar Daddy című friss 2026-os dalával köszönöm meg mai figyelmüket, és persze számítok rá holnap ugyanekkor kedden is, tehát 6 és 8 óra között este. Remélem akkor is velem tartanak majd, és addig is, hiszen sok érdekes jó kis műsor jön itt a 92.5-ön. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, minden jót, viszont hallásra holnap! Jó.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ha versenyképes jövedelmet szeretne egy hosszú távú, biztos munkahelyen, szakmai fejlődési lehetőséggel, van legalább B-kategóriás jogosítványa, kreatív, terhelhető, önálló és precíz, akkor lehet, hogy pont nálunk a helye. A Petratrans munkatársat keres garázsmesteri pozícióra. Főbb feladatok a cég gépjárműveinek kiadása, átvétele, műszaki állapot nyomon követése és dokumentálása. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a titkarság@petratrans.hu e-mail címen lehet.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban!
5: Visszakapják nyelvhasználati jogaikat a kárpátaljai magyarok. Rövidebb ideig jár a balatoni komp. Kedden már több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály holnap lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. A magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Oroszország hosszú távú békét és nem tűzszünetet akar Ukrajnával, jelentette ki az orosz elnök sajtótitkára, Volodymyr Zelenszkij nyilatkozatára reagálva. Az ukrán elnök tegnap azt mondta, megtartják a választásokat Ukrajnában, ha Vlagyimir Putyin beleegyezik egy 60 napos fegyverszünetbe. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter ugyanakkor úgy látja, a harcok szüneteltetése arra lenne jó, hogy Európa új fegyverekkel lássa el az ukrán hadsereget. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a Varsói Biztonságpolitikai Konferencián, melyre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszin-Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hangsúlyozta, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Nagyszabású vízmegtartási és vasútfejlesztési programokról beszélt a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter szerint a történelmi mértékű asszály miatt halaszthatatlanná vált a vízkészletek és a termőföldek védelme, a beruházások pedig új munkahelyeket is teremthetnek. Emlékeztetett, a Baross Gábor vasútfejlesztési program keretében a következő 10 évben 3550 milliárd forintot fordítanak a magyar vasút megújítására. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepét játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A megyeszék helyett 13 évig vezette. A 2019-es választások előtt kompromittáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. A 2024-es önkormányzati választáson kompenzációs listáról jutott be a közgyűlésbe. Mától rövidebb ideig, de továbbra is fél óránként jár a balatoni komp. Szántódról 7 és 19, Tihanyrévből reggel 4-8 és este 4-8 között indulnak a hajók. A téli menetrend november 2-án lép majd életbe.
1: Az időjárásról.
5: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek ködfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nandi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglit hangja az FM 92-tön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig válaszolhatnak. A 0635-92-92-ös SMS számon van egy e-mail címünk, ez a kívánság@ceglirádió.hu, és persze a Facebook oldalunk is elérhető, facebook.com/ceglirádió, néha-néha azért itt is szokott üzenet jönni, de leginkább az SMS és az e-mail a népszerű, és hát ugye nem kötelező válaszolni, de én nagyon örülök neki. A mai kérdésünk nem más, mint hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál. Már ismerős lehet a téma, nem először foglalkozunk ezzel, de ma új válaszok jönnek, mert hogy rengeteg üzenet érkezett az előző adásokban, és még bőven van, amit be kell olvasnom, meg hát küldhetnek ma is természetesen, hát ha eszükbe jut még olyan klisé, amit nem küldtek el nekünk, és amúgy nagyon idegesítő tud lenni egy-egy filmben, de ha csak olyan klisé, amit nem utál, tőlem azt is elküldheti, bármilyen klisé jöhet, amit hát szerintem leginkább amerikai filmekben láthatunk. Enikő azt írta nekünk, hogy mikor ijedtükben bebújnak az ágy alá vagy a szekrénybe, vagy mikor a horrorfilmekben mondják a szülők, hogy gyerekek, nincs ott semmi, csak álmodták. Meg az ilyen menekülős filmekben mindig megtanulnak, vagy egyből tudnak vezetni. Hát igen, a vezetés az tényleg ilyen, ott nincs oktatás, csak mondjuk gyerekek vezetnek autót, mert vészhelyzet van, és egyből tudják, hogy mit, hogy használjanak, bár tegyük hozzá, hogyha automataváltós autóról van szó, talán azt egyel könnyebben meg lehet tanulni, mint hogy a kuplunk használat és egyebek, de nem tudom, úgyhogy ez tényleg így szokott lenni, Enikőnek nagyon köszönjük. Angelika azt írja, amikor mondanak valami bölcset, és közben elrévett arccal bámulják az óceánt, vagy amikor a két egész film alatt ellenséges viszonyban lévő szereplő a végén összenéz, és bólintanak egymásnak. Hát igen, hiába álltak szemben a film alatt, a végén azért megértésre találnak, mindketten megértik a másik céljait, vagy ilyesmi, és akkor egy nagy bólintás, vagy egy valamilyen lezáró beszélgetés köztük az elsimítja a konfliktust. Mikor egy 0,33-as sört két ujjal tartanak a nyakánál, és azt kortykolgatják egész este, ezt János írta nekünk, hát igen, ugye nem akarok azzal jönni mindig, de a műsor alatt még egyszer biztosan fogok, hogy én jártam Amerikában, és az a helyzet, hogy ők tényleg megelégszenek egy vagy két ilyen 0,33-as sörrel, és annak is a light verziójával, van egy ilyen ismert márka, és a három betű, és aztán a light szó is ott van benne, ezt tényleg nagyon szeretik, és hát így buliznak, aztán nem tudom, valószínűleg illuminált állapotban nem kerülnek tőle. Judit azt írja, nyakláncok ki és bekapcsolása. Akár valaki másra teszi, akár saját magára, csak benyúl a haja alá, nem is látja, de elsőre sikerül. És mindig mindenkinek hatalmas rend van az otthonában, ami persze hiper-szuper drágán van berendezve, függetlenül a karakter foglalkozásától. Hát azért jó, egy-két sorozatban, filmben lehet azt látni, hogy lerobbant lakásokban vagyunk, de ez a sztori szempontjából fontos, de ez a nyaklánc kibekapcsolás, ez nekem eszembe se jutott volna, úgyhogy nagyon köszönjük, és ezért nagyon jó, hogy mindenféle vélemény jön. Úgyhogy Juditét is köszönjük szépen, és ha önnek is van ilyen filmes kliséje, amit nem kedvel, a 0635-92-92-re elküldheti, várjuk szeretettel, majdnem két óránk áll rendelkezésre, hogy ezeket megtaláljuk. Jó rádiózást! Ceglit Rádió!

0: Elit senki sem lát, de nem kell tovább félned.
1: Már megyünk is tovább, kedves hallgatók, a filmes klisékkel. Már nem első alkalommal foglalkozik a Ceglét hangja ezzel a kérdéssel, de szerencsére az előző adásokban nagyon sok üzenetet kaptunk, és még bőven azokkal megyünk tovább, amik bent maradtak és nem kerültek felolvasásra. De persze új üzenetet is küldhetnek nekünk, ha van valami filmes klisé, ami idegesítő. 0635 925 925, vagy kívánság@cegledradio.hu. András azt írja: van egy csomó, például amikor az amcsi filmekben a nők melltartóban szeretkeznek, és ugyanebben a filmben premier plánban simán szétlövik valaki fejét, vagy amikor a főszereplő előbbre helyezi a munkáját a magánéleténél, és miközben éjjelben nyúlóan és hétvégén is dolgozva igyekszik megoldani az ügyet, ebből konfliktusai támadnak a családjával. Vagy az, hogy a polkorrektség alapján skatujázzák be, hogy milyen szereplő lesz szimpatikus, és melyik szereplő lesz velejéig gonosz. Hát igen, a politikai korrektség egyre inkább jelen kell, hogy legyen a filmekben, és talán most már az Oscar-díjat is valami olyasmihez kötik, hogy hány szereplő milyen rasszokból jelenik meg. Kicsit bonyolult, igen, és hol van itt a művészet szabadsága, merülhet fel a kérdés, hogy ez jó-e vagy rossz, majd az idő eldönti. Nikolett a következő üzenet küldünk. Az, hogyha például valaki szeretne valami baromi fontosat mondani, a másik személy elhallgattatja, hogy nem akarom hallani, átfertél, stb., az ember meg csak hallgat, ahelyett, hogy elmondaná azonnal, és akkor minden megoldódna. Ja, és a menekülések. Miért futnak, menekülnek olyan helyre, ahol miért nem futnak vagy menekülnek olyan helyre, ahol vannak emberek? Miért mindig a legsötétebb, legelhagyatottabb helyre kell futni, ahol biztos, hogy kb. Labirintus van, és úgyis megtalálják? Egyébként igen, az jellemző, de hát akkor hova lenne az izgalom, hogyha emberek közé befutnának, és ott már elmúlna a veszély? Bori a következő üzenet küldünk, aki azt írja, hogy kiköltözünk egy Isten háta mögötti lepukkant kecóba, aminek persze tuti valami bajos sztoria van, lehetőleg nettó két gyerekkel, mert az olyan jó buli. Hát igen, sok horrorfilm kezdődik ezzel a sztorival, de aztán persze néha megmagyarázzák, hogy miért, mert elvesztette valaki a munkáját, és így tudnak új életet kezdeni egy kis faluban, ahol ők lehetnek, mit tudom én, az egyik főszereplő, az édesapa lehet a házi orvos, és akkor így ezért kellett elköltözni, de néha meg sem magyarázzák, csak ők valamiért kimennek oda, mert ők mindig kertes életre vágytak, de arra nem, hogy szellem is legyen a lakásban. No mindegy, Miki azt írja, hogy az orosz emberek mindig túlzott akcentus beszélnek. A nyomozó fordítottan ül a székre, a gyerekek születésnapján az egész kisváros jelen van, az újságot bringáról bedobálják a kertekbe, a sulis házi bulik mindig fullos pecóban vannak, a nő mindig otthon van, amikor szülnek, egyből ordít az anyuka, 2 perc alatt megvan a baba, apuka a végére fut be taxival. Egyébként ez mind nagyon jó, de azt azért hozzátenném, hogy én, amikor kint voltam Amerikában, ezt az újságról bedobálást én láttam személyesen, ez tényleg így történik, úgyhogy ez gyakorlatilag csak meg van jelenítve, de így van. Köszönjük szépen!
2: Cegléd Rádió! 92.5!

klisékkel foglalkozik a mai Ceglét hangja, melyik az a klisé, amit a legjobban utál, 0635-925-925-ös, és már nem első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, tehát ismerős lehet maga a kérdés, de a válaszok újak a mai napon, mert olyanokról van szó, akik még vagy nem küldték el, vagy nem kerültek sorra, vagy még el se küldték, mert most fogják, ezért új válaszok lesznek mindenképpen.

0: érdemes meghallgatni, hogy mennyi klisé van, amit az emberek hát kiszúrnak, és idegesítő is egyben. Nóri a következő üzenet küldünk, amikor egy fiatal 5-6 fős csapat az erdő legmélyebb pontjára megy nyaralni, lerobban a kocsi, nincs térerő és végül úgy is kinyírnak mindenkit. Azért nem mindenkit, mert általában egy valaki legyőzi azt a gonosztevőt, aki így hát mészárolja lefelé az ártatlanokat. Zoltán a következő, minden párizsi szállodai szoba ablakából az Eiffel-torony látszik, mikor ott vesznek ki szobát, azon kívül soha senkinek nincs dolga a mellékhelyiségben, bármilyen sokan indulnak valahová, bármilyen hosszú úta, nem túl életszerű. Na igen, de ez lehet, hogy tényleg csak azért van, kicsit mint az előző blogban a szülés, hogy ugye ordít az anyuka, 2 perc alatt megvan a baba, az apa végére ér be taxival, így szólt nagyjából, és ott is ez van, hogy nem szólhat a 90 perces filmből 80 perc a szülésről, ami a valóság. Itt sem, hát tényleg, amit már egyszer mondtak a korábbi adásokban, hogy nem jár vécére senki, de miért mutatnánk be azt, hogy valaki éppen vécézik, ezt akár ki is vághatták. Mondjuk azt, hogy leforgatják minden esetben a vécézés, sőt, a filmek készítésekor a színészek is kijárnak vécére, de azt nem vágják be, azt nem mutatják, sőt, hogyha színházban vagyunk, ott sem járnak vécére a szereplők, ha csak nem valamilyen szempontból a vécéhez köthető. Egyébként már itt tartunk, ott a csupaszpisztoly, abban Frank Drebin hadnagy, igenis kimegy a vécére, és vannak vicces jelenetek ebből kifolyólag is, vagy az Új fiú című filmben, úgyhogy szerintem azért néha-néha elmennek vécére a színészek, de nem érdemes ezt mutogatni a vászlon, mert hát csak az időt húznánk vele, fontosabb dolgok is megtörténhetnek. Gáborral megyünk tovább, amikor a főhős már a halálán van, és a főgonosz akkor kezd valami freudi monológba, hogy miért is tette, amit tett, miért utálja a hősünket, vagy éppen bevallja, hogy ő tette tönkre az életét, ölte meg a családját, stb. Erre hősünk erőre kap, mint Son Goku a varázsba bután, és legyőzi a rosszat, vagy addigra odaér egy addig halottnak hit mellék karakter, és hátul leüti, meglövi, megszúrja az ellenfelet, hogy a főszereplő diatalittasan végleg legyőzhesse, de mielőtt a kegyelmdöfést megadja, még szintén egy mondatos okosságot odaszól az ellenfélnek. Hát igen, ezek a nagy tanulságok, ezek szükségesek az amerikai filmekbe, de jót mosolyogtam rajta, és nagyon jól fogalmaztál, mint Son Goku a varázsbab után. Aztán itt van még Zsuska üzenete, sosincs idő, hogy a főszereplőnek elmondja a mellékszereplő a legfontosabbat, hogy mi az igazság, hogy szereti, stb. Csak tátog, mint egy hal, aztán mennie kell, vagy csörög a telefon, hogy jön valaki. Hát ez igen, mindig ez van, hogy a legfontosabb mondatokat félbeszakítják, nem derül ki, és akkor várhatunk a film végéig, amire végre sikerül ezt a félreértést így elkerülni. Itt van még Erika üzenete, hazaérkezve a ház asszony a kis kosztümben és tűsarkúban áll neki vacsorát főzni, lehet csak nálam nincs így. Hát ezt nem tudhatjuk, nagyon fura, mert az én családomban mindenki kiöltözve és magas sarkúban főz, sajnos még én is, nem igaz. Szóval az ilyen további kliséket még ebben az órában egyszer hallgathatjuk meg, mert van még egy blog, de aztán egy teljes következő óra is rendelkezésre áll, mert ma is 2 órás a Cegléd hangja, tartsanak velünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió, minden dal közös ismerős.

0: konkrét hangja és idegesítő filmes kliséket keresgélünk a mai napon is. Azért mondom, hogy is, mert korábban már foglalkoztunk ezzel, de ma teljesen új válaszok vannak, mert hogy valaki még nem került sorra, de azokat mondjuk már nagyrészt kilőttük, még egy olyan van, aki a korábbi adások alatt küldte el a válaszát, egyébként nagyon vicces válasz. Aztán pedig azok jönnek, akik már ma küldtek nekünk üzenetet, mert megtehetik ezt a 0635 92 92 SMS számon, vagy az e-mail címünkön a kívánság@ceglidradio.hu-n. Beáta az utolsó, még előző adásból megmaradt válaszával a következő. A főszereplő irodájába betoppan a szerető, erre lefagy a mosoly, hogy te mit keresel itt, nem lenne szabad. Aztán lehúzzák a sokat sejtető szakadt rolót, a kollégák pedig papírral mászkálva elfordulnak. Annyira igaz, annyira megvan a jelenet előttem, nem lenne szabad, és nagyon jó, hogy leírod pontosan azokat a szavakat, amit az ilyen jelenteknél el szoktak sütni. Hát igen, igazi filmes klisé. Andreával megyünk tovább, aki azt írja, hogy senki sem fürdik este. Úgy bújnak ágyba, és össze a párok, hogy büdén hazamennek egy buliból, vagy fél napot gürizett, és az ágy mellé dobja az oknit, gatyát, na ettől rosszul vagyok. Hát igen, de egyébként sokan vannak úgy, hogy a reggeli fürdést preferálják, éjszaka azért meg tud izzadni az ember, és inkább reggel a nap kezdetén legyen tiszta, vagy vannak azok, akik eleve reggel tudják le az edzést. Nekik is javallott a reggeli fürdés, és hogyha mondjuk ülő munkát végeznek, lehet, hogy aznap már nem fáradnak el annyira. Ki tudja, mit különböző iskolák vannak, ne most döntsük el, hogy melyik a jó, maradjunk a filmes kliséknél, mint hogy maradt nála ezt is. Ha van medence, valaki bele fog esni rohástól. Igen, nem, azért az nem olyan biztos, mint hogyha van fegyver a színpadon, akkor az el fog sülni, de hogyha van medence, akkor valaki igen jó eséllyel beleesik, vagy esetleg ott éri majd a végzet. Ilyenről is tudok. Nicolette azt írja, hogy nem tudom, miről beszél, de hát már legalább 8-szor elmondta. Illetve ha mondanom kell valamit, hát akkor mondjad már. Igen, mindig ezt mondják előbb, hogy mondanom kell valamit, ahelyett, hogy rögtön mondanák, amit mondani akarnak. De igen, ezek olyan dolgok, amikor a feszültség tovább tud növelődni. Azt hiszem legalábbis ezért van benne így. Edina azt írja, hogy nő is, pasi is siet valahova, összeütköznek, és már is szerelmesek. Igen, hát jobb esetben nem autóúton, hanem csak egymásba akad a karjuk, séta közben vagy az irodában, és úgy pillantanak egymásra, hogy még azelőtt soha, és akkor igen, megtörténik a lámúr. Marianna azt írja, éles helyzet, főhős kiállt egy utasítást, mindenképp hozzátesz üvöltve, most! Autós, gyalogost üldöz, aki persze az útteste menekül, nem fut be sehová. Hát azért beszoktak futni helyekre, ahol már autóval nem lehet üldözni. Aztán folytatja Marianna, az akcióhős minden családtagja, akcióhős szintén. A katasztrófa filmekben mindig szól valaki előre, de akkor a polgi, a kormányzó vagy bárki nem hisz neki. A főhőst lelőhetnék pikpak, de még előtte monológot intéznek hozzá, így megmenekül. Megtudtam valamit a gyilkosról, de telefonban nem mondhatom el. Találkozunk este a gépházban. Abban a hatalmasban. Igen, egyébként ez is igaz. Ezt idézőjelbe tette Marianna, és hát igen, valamiért nem mondhatják el a gyilkosról az igazságot, pedig rég lezárhatnánk a történetet, de hát ettől lesz izgalmas, mondjuk úgy. Vagy azt gondolják a kliséket, hát igazán kedvelő amerikai producerek és rendezők, hogy ettől lesz izgalmas. Aztán ki tudja, lehet, hogy nélküle tényleg jobb lenne, de nélkülünk nem lenne jobb, a következő órában is visszatér a Ceglét hangja, szóval a hírek és néhány zene után folytatjuk, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Bautrans 2000 Kft. Kiemelt kereseti lehetőséggel ablakgyártó részlegébe betanított munkatársat keres. Feltétel B-kategóriás jogosítvány. Jelentkezni személyesen Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans 2000 Kft. Cegléd, Körösi út 80.
3: A műszaki vásárlást ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a gyermekorvosi rendelővel szembe, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
4: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Minden korosztálynak jut támogatás a jövő évi költségvetésben. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a Varsói Biztonságpolitikai Konferencián, melyre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, a jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepet játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A megyeszék helyett 13 évig vezette. A 2019-es választások előtt kompromittáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
4: Az időjárás.
5: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
4: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, amikor is mi továbbra is filmes klisékkel foglalkozunk. Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? 0635 925 925-ös, vagy a kívánság@cegliradio.hu-s e-mail cím az, amelyekre küldhetnek üzenetet, az elsőre SMS-t, a másodikra nyilvánvalóan e-mailt, és hát ezt a műsort, vagyis ezt a témát már többször elővettük, úgyhogy hát lehet, hogy már ismerős, de a mai adásban új válaszok jönnek, hiszen ezek már friss válaszok, és még ön is elküldheti tehát az említett elérhetőségekre, hogyha van olyan filmes klisé, amit nagyon utál. Tíme a hármat is küldött, egyes, ha az egyik szereplő valamilyen nagyon fontos infóval felhívja a másikat, annak az üzenet rögzítője veszi fel. Tipikus. Ha egy macska van a jelenetben, függetlenül annak állapotától, mindig olyan hangeffektet vágnak alá, mintha egy bagzó kandúr készülne megtámadni életveszélyesen a vetélytársát. Ez nekem még nincs meg, de nagyon tetszik a megfogalmazás. 3. Az amerikai filmekben kötelezően mindenki cipővel fekszik az ágyban. Igen, ezt már megállapítottuk, de amúgy tényleg szeretnek az ilyen apartmanokban és lakásokban is valamiért cipőben mászkálni. Az, hogy az ágyban is befekszenek, az már tényleg több a soknál, főleg nekünk magyaroknak. Attila azt írja, ha erdőt mutatnak, sziklákat, szakadékot, minden esetben egy víjogás van alárakva, mert máskülönben nem lehetne érezni, hogy a vadon az nagy és veszélyes Rocky Mountainban. Igen, hát kell valamilyen rétisas, vagy valamilyen héja hangja, hogy aztán azt úgy érezd, hogy ez most nagyon vadnyugat. Balázs azt írja, mindig az épületben menekülnek, és mindig felfelé. Hát igen, hol is találhatna menedéket az ember, ha nem egy épület tetején mondjuk. Úgyhogy ez tényleg tipikus. Tibor azt írja, hogy mikor teljesen jól látni egy raktárban, de mégis elemlámpával keresgélnek, kocsival nem indulnak el, még be nem kötik magukat, buliznak, minden filmben lennie kell bulis arcoknak, vasárgyal együtt 50 kg-os csaj simán kiüt egy 150 kg-os izomembert. Jó, hát azért ebben nem vagyok biztos, azért most már ezt ilyen szinten szerintem elkezdték figyelni, de a régebbi filmekben ez gyakran előfordult, és persze ide tartozik a nem fogy ki a lőszer is. Edit írja a következőt, kivétel nélkül minden egyes romkomnak, romantikus komédia, ugyanaz a sémája, mesébéllő találkozás, kapcsolat kibontakozása, hatalmas dráma, jellemzően hazugság és vagy félreértés miatt, aztán végül boldog összeborulás. Horror akciófilmek teljesen értelmetlen viselkedései, az egyedül feldelített léptek hangjától, az épp hogy ájulásig leütött üldözőn át, a helyszín összetaperolásáig, halálos sebből felépülés 2 nap alatt, de egy közepesen rossz válás 3 évre rocsra vág, ami után soha többé nem leszel százas. Hát igen, tényleg a sebekből nagyon hamar felépülnek, de egy válás vagy egy családi tragédia több éven keresztül húzódó sebeket ejt. Amúgy a lelki sérülésekről ne feledkezzünk meg, azok tudnak nagyon komolyak is lenni, tehát nem elviccelni akarja szerintem Edith sem ezt a kérdést, de tény, hogy egy lövéstől 2 nap múlva már ugyanúgy fut a főhősünk, és azért ez nem teljesen valós, azt hiszem. Köszönjük szépen az üzeneteket, és köszönjük, ha még írnak nekünk a 0635 925 925-re. Hamarosan folytatjuk azzal a kérdéssel, hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Megyünk is tovább, kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a kérdésünk, hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál. Többedik, ha van ilyen szó, többedik alkalommal foglalkozunk már ezzel a témával. Nem az első alkalommal, akkor fogalmazunk így. Ezért ismerős lehet, de új válaszok jönnek a mai adásban, már is megyünk tovább. Dáviddal. A gyerek pontosan leírja, hogy mi a baj, de senki nem figyel rá. De ugyanez a béta karakternél, aki elmondja, hogy az átverés, az csapda, stb. És jaj, persze, te nem értesz hozzá, majd belesétálnak. Pontosan így van. László azt írja, az indokolatlan elemlámpa mindig van mindenkinél. Mindenki előránt egyet a zsebéből és felkapcsolja, ha sötét helyre bemegy, ahol amúgy nincs is sötét. Illetve az ellentéte, amikor fontos lenne, és persze vagy lemerül, vagy elromlik, és ott ütögetni kezdi a szerencsétlen. Hát igen, és akkor senkinek nem jut eszébe, hogy amúgy a mobiltelefonon is van már világítás funkció, szerintem az amerikai készülékekben is, bár erre nem vennék mérget, de azt hiszem, hogy megoldható lenne. Diana írja a következőt, ahogy a fogukat mossák. Csak köpnek egyet, sehol semmi fogkrém, én mikor fogat mosok, az egész fejem fogkrémes, vagy mikor találkozót beszélnek meg, és nem mondanak pontos időt, csak azt mondják, hogy este talizunk. De este mikor? 7-kor, 8-kor, 9-kor? És mégis mindketten egyszer érnek oda a megbeszélt helyre, hogy bolondulnának meg. Egyébként igen, fogmosós jelenet mondjuk szerintem annyira sok nincsen, de most, hogy így mondod, én sem látom sokszor. Sem azt, hogy lenne igazából fogkrém, de talán olyan jelenet most ugrott be, hogy valakinek fogkrémes a szája, de azt mondjuk, hogy ínyvérzése van, és ez a fogkrémben meglátszik, mikor köp, na ilyeneket biztos nem láthatunk. Pedig amúgy a valóságban megtörténhet. Asztalos Tibor írja a következőt, a sok plastikázott és botoxos nő, egy családban a nagymama, anya és a lánya is egyidősnek látszanak. Hát igen, ez is megesik, de én azért azt hiszem, hogy nem ilyen filmeket nézek leginkább. Krisztina üzenete, Amerika megmenti az egész földet, top sminkelt, top frizurás nők ébredezés közben, éjjel becsöngetnek a házba, és a szöszi, általában nők, ajtót nyit, pedig mindenki fél. Horrorfilmben vagy durvább thrillerben a rinyáló csajszik, kisgyerek altatása olyan zökkenőmentes, simán zajlik, idillikus, és végül friss anyukák természetes top testalkattal és örökös happy arccal, ők a szupermamik. Igen, nagyon jókat írtál, ez mind tényleg visszaszokott térni, és mindig Amerikát fenyegeti a veszély, aztán végül kiterjed az egész úgy, hogy megmentsék az egész földet, és hát igen, az oroszok nagy ellenségek valamiért a filmekben, mindig az van, hogy szovjet kémek és stb., és tényleg, amit már a korábbi üzenetekben is olvastunk, hogy mindig erőltetett orosz akcentussal. Így beszélnek kicsikét oroszosan. Oroszosan próbálják. Jó, hát én meg nem próbálkozok vele, ezt talán hagyjuk meg a szinkron színészeknek és a színészeknek. Áron írja a következőt, hangzavar az űrben. Lehetetlen. Nagyon kevés film, sorozat meri meglépni az űrjeleneteknél, hulla csend legyen, pedig szerintem nagyon hatásos, és még olcsóbb is elkészíteni. Amúgy ebben is van logika, néha ezt is nézhetnék, hogy nem kéne semmit alávágni, csak a nagy csöndet, és egyébként tényleg csak néhány atmoszféra zaj, mondjuk amit az űrrohán belül, a szkafanderen belül liheg a hölgy vagy úr, és kopogás, amit megérint azzal, és azon kívül tényleg csak nagy csöndet kéne csinálniuk, mégsem teszik. Teljesen igaz, és nagyon szépen köszönjük. Van még két blokkunk, kedves hallgatók, hogy mindenképp tartsanak velünk, néhány zenem után folytatódik a Ceglét hangja.
1: Információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Filmes klisék a mai témánk, már nem első alkalommal, és megyünk is az üzenetekkel, mert vannak szép számmal, itt is van Erik. Amerikaiak, akik soha nem veszik le a cipőt otthon, nem öltöznek át, és mindenki nagyon trendi a filmben, még a homeless karakter is, stilizáltan koszos. Plusz a legzavaróbb klisé, hogy vannak a jók és a rosszak, és nincs köztes állapot. Természetesen a fekete karakter rossz nem lehet, csak elnyomott, aki a jóért küzd, a korrupt zsaru mindig fehér és németes hangzású neve van, a főgonosz mafiózó mindig orosz, vagy kínai az utóbbi években, a mexikóiak meg mindig indokolatlanul erőszakosak, drogoznak, vagy legalábbis beszélnek róla, na meg szeretik a csirkét. Egyébként tényleg mennyire tipikus dolgok összeírva, nagyon szépen köszönjük ezt a remek válogatást. Ibolya a következő. Korán reggel fel kell a nő, a haja és a sminkje viszont fullos, baromi jól néz ki, semmi csipa, semmi szem alatti karika, semmi elfeküdt haj. Láttak már a rendezők nőt felébredni? Amúgy lehet, hogy ez a legnagyobb baj. Ki tudja, hogy milyen párkapcsolati életük van a rendezőknek, és egyszerűen nem szokták ezt meg. De egyébként ilyenkor az is vastagon benne van szerintem, hogy nem szeretne nyúzottan megjelenni egyik színésznő se. Tökre nagyra értékelem azokat, mikor valaki tényleg smink nélkül, akár csúnyán is megmer jelenni, mert igazából azt reklámozza, hogy ugyanúgy ők is emberek. No, itt van Judit üzenete. Úgy beszélik meg az élet nagy dolgait, ha az egyikok az ablak előtt áll, háttal a másiknak és italt kortyolgat. Hát igen, ez a távolba révedés, ez mindig nagyon hatásos jelenet. Azt gondolják, csak hogy mi mindig kiszúrjuk ezeket. És főleg a Cegléd Rádió hallgatói nagyon jókat küldenek, amivel nem, minket nem lehet átverni. Márton írja, hogy a laptopon, amikor a pixeles képet 10-szeresre nagyítják, és hirtelen tűéles lesz a kép. Hát igen, nem tudom, milyen kamerával dolgoznak Amerikában az ilyen térfigyelő kameráknál, de tényleg az igaz, hogy olyan szinten lehet nagyítani, és minden tűéles, és mindenkit meg lehet ismerni, hogy az valami elképesztő. Aztán ki tudja, hogy valójában hol tart a technológia. Edit, mikor a nők reggel felébrednek tökéletes sminkkel és frizurával és természetesen melltartóban, roppant kényelmetlen. Hát igen, és néha tényleg ezt a részt sem felejtjük el, hogy kényelmi szempontból sem logikus, hogy valaki így csinálja, mert hogy azzal még takarózhatnánk, hogy oké, ő sminkben feküdt le, mert nem akarta lemosni. De akkor is kicsit elfekszi a haját, és tényleg melltartó, ami kényelmetlen, legalábbis sokan ezt mondják, akkor miért? Ákos, mikor rágyújtanak, kettőt beleszívnak, majd eldobják. Hát most már nagyon nem gyújtanak rá, ezt ugye korlátozták az utóbbi években, hogy ne is nagyon lehessen, de tény, hogyha látunk dohányzást, akkor szinte két sluk után eldobják a cigit. Várkonyi Gyula csak ennyit írt, hogy kérdezhetek valamit? Igen, hát ez tipikus, nem kérdeznek, hanem megkérdezik, hogy kérdezhetnek-e. Janka írja, amikor a hős már majdnem meghal, vagy veszít, de pont az utolsó pillanatban jön a segítség. Bizonyos filmekben ezt több körben is el tudják játszani, és ahelyett, hogy izgulnál, pontosan tudod, hogy az utolsó pillanatban úgyis megmentik. És a legváratlanabb helyzetekben mentik meg, tehát áll a gonosz, fegyvert fog a főhősünkre, és egyszer csak megjelenik mögötte valaki a semmiből. Tehát azt nem látjuk, hogy került oda, csak úgy megjelenik. Kicsit ilyen volt a Trónok harca lezárása is, többet nem is mondanék, hát ha valaki nem látta, de hogy ugye semmiből. Úgyhogy nem értem. Jó lenne ilyenkor legalább magyarázatot kapni, hogy mi történt, hogy került oda, de sokszor ezt nem teszik meg a kedvünkért a filmek készítői. Hamarosan még egy blokkal visszajövünk, úgyhogy maradjanak, mert érdemes lesz. Mi az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Hogyha még nagyon gyorsan elküldik, akkor van esély 0635-925-925-ös.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Elérkeztünk az utolsó üzeneteinkhez, kedves hallgatók, itt a Ceglét hangjában, de azért az még jó sok üzenet lesz, igyekszem minél több választ belesűríteni, mert így is marad esély, maradnak ki még válaszok, de majd valamilyen vegyes vágott adásba ezekre is sort kerítünk előbb vagy utóbb. Gyula azt írja, valamilyen úton módon értesítik a főszereplőt, aki éppen egy kocsival halad valamerre, hogy el kellene mennie valahova. Nos, az a valahova mindig az ellenkező irányban van, és ilyenkor kézifékkel, csikorgó gumikkal a forgalomban kell megfordulni. Ez tipikus, tényleg úgy van, és rögtön, de biztos, hogy a másik irány, tehát olyan nincs, hogy rá kell gyorsítani, meg kell fordulni azonnal, és dudálnak az autók, stb. Andrea írja, hogy minden fontos boxmérkőzés, focimeccs vagy összecsapás ugyanaz. Természetesen vesztésre kell állni, aztán van egy súlyos gondolat vagy motivációs beszéd, és a végén felülkerekedik az aktuális hős, és nyer a csapata az utolsó pillanatban. Ez teljesen igaz. FPS játék kliséi, írja nekünk Tamás. Azzal bíznak meg, hogy a csapatunkkal mentsük meg a világot, de kiderül, hogy valamelyik társunk, és vagy megbízunk, nem is a mi oldalunkon áll. Hát igen, ez játék klisé, de igen, hogyha csapatban kell dolgozni, akkor biztos lesz egy gyenge láncszem vagy egy áruló. Erika, a gyilkost mindig magázzák. Kérem, ne öljön meg. Tehát szó szerint magázzák is, tehát a maga szó is elhangzik benne, ami engem nagyon szokott zavarni, de ugyanígy minden filmben, amikor világ vége van, természeti katasztrófa, az életben maradt emberek menekülnek és magázzák egymást. Fogja meg a kezem, tartsa erősen, segítek. Tényleg, amúgy ilyenkor azért tényleg az illendőséget talán az életveszély meg az életösztön le kéne, hogy váltsa, és akár tegeződhetnénk is, de oké, nem ezen fog múlni, hát ha valaki azért nem menti meg az életemet, mert letegeztem. Jogos. Verka azt írja nekünk, hogy a gonoszt 75-ször kell megölni, a reptéren mindig lélekszakadva kell rohanni, mindig a csóró csávót kell választani, ha a gazdag ékszerkereskedő, aki Balin él és még szeret is, akkor végig kell szenvedni emiatt a filmet. Értem, mire gondolsz. Tulajdonképpen igaz, már az elején tudhatnák, hogy jó, lehet, hogy csóró a csávó, de igazából a szíve az nagyon nagy. Dóra, sosem kérdeznek vissza az emberek, mindig mindenki megért mindent elsőre, egy beszélgetésnél. Azért az nem biztos, hogy igaz, mert a legtöbb félreértős film pont ezekből táplálkozik, de igen, sokszor nincs visszakérdés. Edina azt írja, amikor a főhős erkölcsileg megtisztul, ömlik rá az eső, vagy nagy, patetikusan belegyalogol a tengerbe, fájdalmasan ordítozik, hang nélkül persze, közben gicses, aláfestő zene jó hangosan, a tengerben még a sekély vízben térdelsik, innen tudjuk, hogy ezentúl jó fiú lesz. Igen, mert a térdelsés jelenti a jóságot. Péter írja, hogy amikor az egyik helyen feltesz egy kérdést, majd arra a válasz például már a kocsiban hangzik el, vagy ugyanez egy monológ közepén, közben eltelik vagy 30 perc, igen, elindulnak, hogy értse a kedves hallgató is, nekem egyből beugrott a jelenet, föltesznek egy kérdést, amikor mennek ki a házból, és aztán snitt, vágás, a következő, hogy már a kocsiban ülnek, és ekkor halljuk a választ a kérdésre, hogy a beszélgetés közben azért ne akadjon el, és mi tudjuk követni a szállat, de a történések viszont fel vannak pörgetve, tehát a kérdés még a házban hangzott el, a válasz meg a kocsiban, ki tudja mennyi idő telt el közte, de igen, ezek nagyon furák tudnak lenni, és nagyon szépen köszönjük. Végül, amikor senki nem veszi le a cipőjét, miután belép a Chilli-Villi lakásba vagy házba, hát nem, hiszen az ágyba is cipőbe fekszenek, ezt már csak én teszem hozzá, Adrián volt az utolsó üzenet küldő, de ez nem azt jelenti, kedves hallgatók, hogy nem maradt néhány üzenetünk, ezeket majd egy ilyen vegyes vágott adásba valamikor a közeli jövőben betesszük, de már több adást a filmes kliséknek nem szeretnék szentelni, volt 3, szerintem az bőven elegendő, úgyhogy ezzel a kérdéssel még majd egy ilyen vegyes vágott adásban találkozhatnak, a Ceglét hangjával meg holnap találkozhatnak, de egy másik témával. Vörös Nenni köszöni megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz LP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az Egészség hídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmún árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kékfénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
0: Az időjárásról.
1: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Minden korosztálynak jut támogatás a jövő évi költségvetésben. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a varsói biztonságpolitikai konferencián, melyre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, a jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz LP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepet játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A megyeszék helyett 13 évig vezette. A 2019-es választások előtt kompromittáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
0: Az időjárás.
1: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Lotfi Begi. Kolányi Zsuzsi. Dr. Béres. És a régi nyelv.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelv törvénymódosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz LP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmún árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
0: Az időjárásról.
1: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

a túlparton el, hát úszom érted a Balatont. Tombol a nyár, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Minden korosztálynak jut támogatás a jövő évi költségvetésben. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomolyfelhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Az európai biztonság legfontosabb stratégiai kérdéseiről volt szó a varsói biztonságpolitikai konferencián, melyre évek óta nem hívtak meg magyar védelmi minisztert. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Magyarország helye ott van a tárgyalóasztalnál. Hozzátette, felkészült katonákra, korszerű képességekre, működő együttműködésre és felelős döntésekre van szükség. Aláírta a kisebbségi nyelvtörvény módosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök, a jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz LP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Lemondott győri önkormányzati képviselői mandátumáról Borkai Zsolt. A független képviselő a döntését indokolva úgy fogalmazott, nem akarja már a statiszta szerepet játszani, és végleg kivonul a politikából. Borkai Zsoltot 2006-ban választották meg Győr polgármesterévé a Fidesz-KDNP támogatásával. A megyeszék helyett 13 évig vezette. A 2019-es választások előtt kompromittáló felvételek kerültek róla nyilvánosságra, emiatt lemondott. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temun árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
0: Az időjárás.
1: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok. Délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: belé senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Rádióban.
1: Több ezer milliárd forintból újulhat meg a hazai vasúthálózat. Veszélyes gyerekjátékot vontak ki a forgalomból. Napos gomoly felhős idővel folytatódik a hét. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. A jövő héten mutatja be a kormány a 2027-es költségvetést, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter azt mondta, hogy a nyugdíjasoknak, a családoknak, a fiataloknak és a vállalkozóknak is segítséget nyújtanának. Emlékeztetett arra, hogy a korábban bejelentett Baross Gábor vasútfejlesztési terv 3550 milliárd forinttal segíti majd a vasút megújítását a következő 10 évben. Orbán Viktor szerint baloldali gazdaságpolitika érvényesül ma Magyarországon, a Tisza kormány az ígéretekkel szemben az adóemelések irányába halad. A volt miniszterelnök a Bayer Show rendkívüli adásában azt mondta, hogy vissza kellene térni a munkaalapú gazdasághoz. Beszélt arról is, hogy Magyarország jelenleg orosz ellenes és Ukrajna párti politikát folytat, és azt állította, hogy a kormány pénzzel segíti Ukrajnát, és ezzel Magyarországot is közelebb sodorja a konfliktushoz. Aláírta a kisebbségi nyelv törvénymódosítását Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A jogszabály kedden lép hatályba, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A jogszabálymódosítással a kárpátaljai magyarok visszakapják korábban elvett oktatási és nyelvhasználati jogaik egy részét, a magyar tannyelvű iskolákat, a magyar nyelvű érettségit, és használni lehet az anyanyelvet iskolai rendezvényeken. Ukrajna számára ezzel megnyílhat az Európai Uniós csatlakozási tárgyalások újabb, egyelőre technikai jellegű szakasza. A Fidesz szerint továbbra sincs garancia arra, hogy ne korlátoznák a kárpátaljai magyarok nyelvhasználati jogait. Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője közölte, a módosítás nem terjed ki például az oktatáson kívüli nyelvhasználati kérdésekre. Kiterjesztik a gyógykezelés finanszírozását egyes emlődaganatos nők számára. Az egészséghídja összefogás az egészségért a Merrák ellen egyesület tájékoztatása szerint a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő már mindkét emlő eltávolítását és szükség esetén helyreállítását is finanszírozza a Merrák miatt kezelt örökletes géneltéréssel élő nők számára. Súlyos látáskárosodást okozhat a Temmún árult egyik gyerekjáték. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a Magyarországon is elérhető elemes markoló LED fények sugárzása és erőssége jelentősen meghaladja az egészségügyi határértéket, és ha a gyermek belenéz a villogó kék fénybe, az súlyos és maradandó retinasérülést okozhat. Az online áruház visszahívta a terméket, melynek adatai megtalálhatók a Fogyasztóvédelmi Hatóság weboldalán.
0: Az időjárásról.
1: Tovább csökken a felhőzet, hajnalban sok felé lehetnek kötfoltok, délelőtt délnyugaton még előfordulhat kisebb eső, majd országszerte napos gomoly felhős idő lesz. Hajnalban 2 és 8, napközben 12-17 fok várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.